Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Pono Rádió, a te rádiód, a te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Let's go get them.

0: Az autóban
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli. A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Szereted a margarint?
3: Az az igazság, hogy Zoli, tudod, hogy mi van? Hogy vannak ilyen kötődései gyerekkorból a margarinnal? Vannak. Például az, hogy tényleg őrületesen szerettem a vajas mézes kenyeret.
2: Sokan szeretik.
3: Nagyon sokan úgy eszik a mézes kenyeret, láttam, hogy csak úgy a kenyérre rákenik a mézet, de nekem az olyan fura, mert olyan durván beszívja akkor a kenyér a mézet.
2: Igen, én egyébként nagyon szerettem a mézes. Vannak ezek a fura kombinációk. Na most ez nem fura kombináció, ez a vajas mézes, mert ez normális. Tehát, hogy ezt valahol az emberek gyerekkorban főleg, de tényleg szeretik. Meg ez régen sokkal, de sokkal népszerűbb volt. Ma már nem biztos, fene tudja. De hát ez megint csak családja válogatja, vagy gyerekek válogatják, mindegy. De vannak ezek az érdekes kombinációk, mint a például a margarin pástétom. Ez neked valaha leesett?
3: Nem, ez nem. Ez
2: margarinos nem. Kenyér és pástétom, rákensz pástétomat. Ez is egy kombináció.
3: Igen.
2: Ez például az én apám imádta.
3: Na,
2: és most a napokban egyszer így este nem akartam nagyon enni semmit, csak ugye a vékony szelet kenyeret kentem, így, és így eszembe tudom, hogy ezt kipróbálom. És emlékszem rá, hogy én ezt ettem, mit tudom, 20 pár éve utoljára valamikor, és akkor így volt neki egy érdekes íze, és most megkentem, és tényleg finom volt. Ez nagyon finom volt.
3: Nem rossz,
2: ugye? Szeretett megkentem, és ez nekem így jó volt. És aztán vannak ezek a különféle ilyen kombinációk, amikor persze margarinra, vagy mondjuk vajas kenyérre ráteszed a lekvárt, ez is egy kombináció.
3: Na mondjuk nekem ez normális.
2: Na igen, tehát hogy vannak
3: ez ezek a... normális?
2: Nekem ez, én ritkán eszem, de normális. Tehát, hogy normálisnak tartom, de nem eszem, vagy nem tudom, hogy nem jut eszembe.
3: Hát én sem, most már divatozunk, de hát régen megettünk mindent.
2: Mindent,
3: hát,
2: és akkor ez úgy jó kis kombináció volt. Tehát én ezt szerettem. Akkor nekem van ez.
3: Na,
2: a...
3: várjál, bocsánat, pont azt mondja különben a Zoli, hogy igen, ez a margarin meg a lekvár.
2: Hát persze.
3: Persze,
2: az egy klasszikus, az klasszikus, tehát az van. Mondom, ami szerintem nem klasszikus, az a tényleg az ilyen margarin pástétom. Tehát például most én ezt szeretem. Na,
3: itt van például a Dobárdán Robi margarin is, hát nem tudom, ő is biztos, hogy tolja befelé a margarin. De bocsánat, közben szóltam, mi az, ami még fura?
2: Nem tudom, most ez a kettő jutott eszembe, tehát biztos, hogy vannak még ilyenek. Én, amit még szeretek, az nyilvánvalóan ez az ilyen húsfeldolgozott cucc, amiről már sokszor beszéltünk, ez a mesztinárezák, amit én mésztinárezáknak hívok.
3: De még nem sütötted meg sosem,
2: nem,
3: azt mondtad.
2: Nem, még nem. Még
3: ki kell próbálni.
2: Majd egyszer kipróbálom. Nem tudom, volt valahogy jobb dolgom, úgy érzem, hogy nem, még nem jutott eszembe. Soha. Én ezt így hidegen kibontva, én ezt úgy szeretem.
3: Igen.
2: Ezt a löncshúst. Löncs.
3: Figyelj, ezt én is nagyon sokáig ettem, Zoli. Az nagyon jó, mert nagyon nagyok mindig. Nagy konzervek, ilyen nagy félkilós, meg ilyen.
2: Vannak a boltokban most nagy már kisebbek konzerv. Is. Mit tudom én, ilyen kis pástítom méretűek. Hát nem sok értelme van, de
3: picike.
2: Van. Igen, úgyhogy ezek jó dolgok. Meg van ez a, van a, nem mondom a nevét, de ugye a magyar bolt, ott vannak ilyen nagy kifejezetten nagyok. Nagyon nagyok.
3: Úgyhogy nagy löncshús, csak magyarul hülyé hangzik.
2: Hát,
3: ez a löncshús, ez olyan fura.
2: Löncs, ugye az ebéd. Ebéd, az a löncs. Löncsölünk.
3: Löncshús. Úgyhogy igen, ezek ilyen fura dolgok, de mármint fura dolgok, hát nem tudom, most ez a margarin, megint ez olyan, hogy most már ilyen kifinomult mindenki, most már mindig azt, hogy vajat használok, nem használok margarint.
2: Igen, sokan nem használnak margarint. Igen.
3: Abszolút. Akkor vannak most már ezek a vaj per margarin kombó.
2: Aha.
3: Ilyen is van.
2: Na.
3: Például ez. Például nálunk van egy ilyen dolog. Eleve ugye az emberek nem nagyon eszik nálunk, azért esszük mi gyerekkorunk óta, mert anyunak ez az egyik specialitás, nagyon jó főz, hát ez a tatárbiftek.
2: Ja, igen.
3: Ugye ez gyakorlatilag nyers hús, fűszerekkel, meg mindennel, és mi ezt tesszük úgy például, hogy bár ez különben az éttermekben is így eszik, hogy különben tényleg itt megvan a pirítós kenyér, rámegy a vaj, vagy a margarin, mikor, hogy, és akkor arra megy rá ez a hús. Ó, de jó ez.
2: Igen.
3: Ez nagyon sok mindenkinek kimaradt, pedig próbáljátok ki különben, hogyha van rá lehetőségetek, mert tényleg olyan érdekes ez, hogy gyakorlatilag tényleg nyers hús. Annyira jó, megőrülsz.
2: Igen, tehát hogy itt valójában ezt lehet nagyon szeretni, vagy lehet nagyon utálni. Én valahogy ezt a két verziót látom. Ez kicsit ilyen szélsőséges megítélése van ennek.
3: Ki nem állja.
2: A margarinoknál meg igen. Margarinoknál meg egyébként azt vettem észre, hogy az évek során ezek a margarinok változtak. Tehát nekem gyerekkoromban egy emlékeimben ott van a margarin, és ez egy kifejezetten finom dolog volt. Voltak olyan voltak olyan margarinok, amiket így mondjuk Magyarországon megvettél, akkor azok nagyon finomak voltak. És ma meg már valahogy annyira nekem mindegyik margarinnak most már főleg művíze van.
3: Igen?
2: Igen. Tehát nekem a Dobro Jutra is egy ilyen kedvencem volt gyerekkoromban, meg mit tudom én, mi vásárolták, meg a nagyszüleimnél mindig az volt, és most meg így vettem egyet, és így annyira. Nem azt mondom, hogy olyan volt, mint hogy a plasztikot nyalogatnék, de olyan tényleg érződött valami műhatás. Uh-huh. De sok minden megváltozott, tehát sok mindennek az összetétele változott. Nekem például az egyik ilyen tipikus példám, én nagyon szerettem most nagyon ritkán iszom, de például van a Schweppesnek ez a nekem az az ultimate kedvenc, az a Bitter Lemon, az ugye egy Szerbiában nagyon megy, volt jó jugoszláv köztársaságokban. Nyugaton már kevésbé, de nálunk van. Nálunk töménytelen mennyiség van. És ennek is volt régen egy keserű bíze. Ma meg már jó van. Ma meg már édesebb, mint keserű.
3: Azt mondja különben nekünk, hogy Gizi néni, hogy jó reggel, próbáljátok ki a bundás kenyeret mézzel, azt, hogy az nagyon jó.
2: Hát biztos, hogy finom.
3: Ez egy érdekes kombináció lehet.
2: Ja, ez jól hangzik.
3: Táborban voltunk nagyon sokat régen. Nyaranta. Aha. És akkor az volt, hogy amikor már ilyen szervezőkké nőttük ki magunkat, akkor az történt, hogy ugye este accessünk, hozzáférésünk volt a konyhához.
2: Na, és de akkor mehettetek
3: ugye,
2: csak
3: hát
2: úgy?
3: Hát igen, aha. És akkor ugye volt maradék kaja. Én a maradék kaját alapvetően bírom, főleg amikor így az éjleple alatt kell csenni ebből.
2: Aha.
3: Mondjuk legálisan, mert nem volt ez tiltva. Na mindegy, szóval akkor jöttem rá, hogy igazából a kihűlt bundás kenyér.
2: Na, jó, de ezek az azzal sincs semmi baj.
3: Kihűlt bundás kenyér majonézzel. Annak valami, de muszáj kihűlt bundás kenyér legyen.
2: Aha.
3: Az majonézzel valami nagyon-nagyon jó.
2: Jé.
3: Ahogy fiatalok mondanák, nagyon adja,
2: igen.
3: De hát, hogy az valami működik. De hát ezek ilyen dolgok, ezeket mind addig kell lenni, amíg még nagyon komolyan működik a metabolizmusod, mert utána már komoly következményei vannak az ilyen kajáknak, de amíg még ugye top of the top 10-20-as éveidben van,
2: igen.
3: 10-20-as éveidben van, addig próbáld ki ezeket, meg zabálj, és akkor ugye a másik pedig az, hogy én különben Zoli nagyon bírtam azt is különben, hogy simán kenyér, fehér kenyér.
2: Jó.
3: Fehér kenyér, margarin és csak egy pici só. Nekem az is jó volt.
2: Show.
3: Ezzel semmi bajom nem volt.
2: Aha. Én is szerettem. Tehát nekem ez nem volt abszolút gond, tehát nem hiányzott róla semmi. De egyesek meg nyilván úgy vannak vele, hogy nekik ez kevés. Vagy nem itt tudom én. Tehát,
3: igen.
2: Ezek jó kis reggelik. Jó kis reggelik.
3: Meg nem értek ezek a felvágottakhoz, egyszer már beszéltünk erről régen. Csak nem tudom, hogy mi lehetett az oviba. Nem tudom, ma van-e ilyen. Nekünk az oviba valahogy megmaradt egy fajta szendvics, ami nagyon egyszerű volt egyszerű, ez pedig annyi volt, hogy egy kenyér, margarin rajta, és valami, én úgy hívtam, hogy foltos felvágott, vagy foltos uh-huh. szalámi, nem tudom, olyan nem egyszínű volt, mint
2: tudom
3: a párizsi.
2: Tudom, melyikre olyan... gondolsz, pontosan
3: tudom. És az mi lehet?
2: Tudom.
3: Ja, hogy tudod, hogy melyikre gondol.
2: Tudom,
3: nem
2: persze.
3: Nem tudom, hogy mi lehetett az.
2: Igen, és ez mellé volt... ilyen hajszálvékonyra volt. Igen.
3: És akkor ez mellé volt teja és kész. És nekem ez mindig a...
2: Nem volt, hogy te sajt? Meg uborka?
3: Nem vagyok benne biztos. Pont miközben beszéltem erről, gondolkoztam rajta, hogy volt-e. Szerintem az már a tuning változat volt.
2: Aha,
3: nem hiszem, hogy...
2: Lehet. Igen, emlékszem ezekre, persze.
3: Azt mondja...
2: Klasszikus.
3: Laci barátunk az, hogy ez alpszka lehetett?
2: Alpszka lehetett, de ezek ilyen nagyobb szalámik voltak. Az alpszka az nekem mindig kisebben és közepesben van meg. Uh-huh. Nem jelenti azt, hogy nincs nagyobban, de inkább ilyen olyan mortadella méretűek voltak ezek a szalámik.
3: Nekem. Nagyok, ugye?
2: Olyan nagyok.
3: Hát nem tudom, valami
2: de
3: volt.
2: Vékony, olyan csúszó, sikablós volt a teteje, arra is emlékszem.
3: Azt mondja különben, Laci, hogy hát igen, az a foltos, az tuti abszka.
2: Nézd. Igen, egyébként abszkára kérdő, hogy legyen.
3: Arra
2: vagy
3: húz.
2: Vagy novoszacka. Mert ugye ezek klasszikus, de az abszka szerintem is. Abszka
3: arra
2: lehetett.
3: Húz. Közben vannak ugye üzenetek, például Zoli egy egész érdekes kombinációt. Figyeld ezt, az emberek miket tesznek, nekem ez annyira tetszik. Az, hogy a bundás kenyér kis fokhagyma, kis tejföl, kis sajt, mint
2: igen,
3: a lángosnál.
2: Igen, ezt mi is szoktuk.
3: Komolyan?
2: Igen.
3: És
2: igen.
3: Ez itt tök jó, ugye?
2: Ez így nagyon sabék, meg szoktok csinálni bundás kenyeret rendszeresen. És így általában így szoktuk.
3: Aha.
2: Na, Zoli azt írja, a margarin az egy szintetikus zagyvalék, még légy sem megy rá. Hát ez így van, alapvetően. Ugye a margarint azért hozták létre annak idején, mert tovább elállt,
3: aha.
2: Lehetett vinni háborúba, de tényleg egyébként, tehát ennek ilyen praktikussági okai voltak, meg az előállítása kifejezetten olcsó volt, és lehetett vele a drága vajat helyettesíteni, szóval uh-huh. ez tényleg az.
3: Abszolút. Szeretem, amikor azt mondják, hogy tudod, hogy Jézusom, margarinos kenyeret eszel? Aha. Tudod, hogy egy molekula különbség, és ez már műanyag lenne?
2: Ja, igen. De hát ha, jó, tudod, hogy... ez akkora baromság, amikor valaki ilyeneket mond, mert de most tudod, de erre tudom, játsz a kémikus, tehát ez nem így.
3: Erre több mit lehet válaszolni, hogy lehet, hogy igaz, nem néztem soha utána, de alapvetően ez a mi világunk, ez úgy működik, hogy különben egy ilyen kis apró modifikálás, vagy egy apró kis változás, az rengeteget számít.
2: Igen, dinoszaurus lesz belőle.
3: Nem, hanem például most nézd meg, hogy a főemlősök meg köztünk, mekkora a különbség. Egy hangyasznyi, és ekkora
2: egy
3: különbség.
2: Molekula. Egy molekula.
3: Egy gén, vagy valami ilyen, tudom, valami ilyen minimális valami, és ez ennyit jelent a igen. világban, amikor csak egy pici különbség van. Hát pici különbség van.
2: Zoli nagy ellensége a margarinnak írja. Rákkeltő hatásra van.
3: Hát, jó, oké, Zoli.
2: Sok hát, mindennek van egyébként. Sajnos.
3: Persze, hát majdnem mindennek, amit ez.
2: Haragszik a margarinra.
3: Igen. Én egyik napi végig vezettem különben ezt, hogy tudunk-e mi teljesen ilyen full egészséges, bioorganikus, nem tudom miket csinálni, úgyhogy otthon növeszted a zöldséget, meg is rájöttem, hogy ezt föl kell adni. Tehát jó és jobb kaját lehet enni, de ilyen full profi kaját, ugye? Mindegy.
2: Aha.
3: Zoli, ilyen kis piacról, azt mondja, nem is vajdaságban lennénk, ha már reggel 6-kor nem a kajáról beszélnénk.
2: Persze
3: nálunk minden reggel, ugye ez a reggeli műsor, hát itt mindig bejön valami kaja.
2: Ez a vajdasági életérzés, ez a reggeli, ez magába hozza a reggelit. Csoda, hogy nem pálinkáról beszélgetünk itt meg ilyen.
3: Igen.
2: Kis fröccsökről itt kora reggel, meg mik vannak ilyen.
3: De Zoli Ausztráliából ugye hallgat minket, hogy tényleg teljesen kivalakadva.
2: Nagyon rá, hogy nyugodj meg, Zoli, nyugodj meg.
3: Slow down, reggel 6 óra 10-én van fröccskót, kapsz még a végén, hát nem szabad. Ati viszont bevágott egy tökéletes dolgot, amit én abszolút nem látok manapság. Abszolút eltűnt, abszolút nem látom.
2: Jó.
3: Simán emlékszem, és ez egy ilyen tényleg nagyihoz kötődő emlék.
2: Fehér kenyér.
3: Hát a fehér kenyeret meghintette.
2: Cukros kenyér.
3: Úgy megvizezte a kezét, és aha. úgy hintette meg a kenyeret, hogy fröcskölte rá, tudod úgy a kezéről.
2: Hát én még ilyet nem láttam.
3: A kenyeret, és akkor utána megszólt a cukorral, és nagyon jó volt. De emellett különben én még a nagyinál azt is ettem nagyon sokat, és tudom, hogy még volt a szomszédban egy lány, én nem tudom elkezdeni, hogy hívják. Nem tudok visszaemlékezni rá. Lehet, hogy hallgat minket, akkor tudja. Na mindegy, és még ő is jött át, és meg én is mondtam nála, és ettük mindig ezt az egyfajta kaját. Langyos tej, annyi cukor, amennyi csak fel tud olvadni benne, és akkor a fehér kenyér darabkákat tunkoltunk bele.
2: Ja, hát én ezt nem ettem, de biztos, hogy finom. Biztos,
3: eléggé,
2: hogy finom.
3: Eléggé jó volt. Eléggé jó volt.
2: Írja Zoli, a jó vajalja az igazán finom. De tudod, mi az igazán finom?
3: Na, mi?
2: A kájmak az igazán
3: hát,
2: finom.
3: Hát hogy van, hát, igen.
2: De az meg rettenetesen zsíros. Az meg tényleg a...
3: De az tényleg jó.
2: Hát jó.
3: Az a Balkán, jó. Balkáni
2: az a balkáni kuriózum, eszencia. Tehát, igen.
3: Annyiféle van, Jézusom.
2: A kájmákból van, igen. És vannak itt olyan éttermek, ahol hát ők úgy reklámozták, most már azt hiszem volt itt egy étterem pont itt a központ környékén, ami ugye úgy reklámozta magát, hogy ők minden nap Zlatiborról hozzák a kájmakot. Képzeld el. Ez volt nekik.
3: De ez komoly, vagy
2: kambó? Nem tudom, hogy ez mennyire volt.
3: Hát ez lehet, néha igaz.
2: Nézd, nem volt ők, szerintem minden nap nem hozták, lehet, hogy volt egy beszállítójuk onnan Zlatiborról, és akkor ő hozta. De...
3: Jó, mondjuk igen, mély hozzá
2: minden nap. Mély hozzá semmi értelme. De az biztos, hogy a kájmak az finom dolog, az végtelenül zsíros, tehát ugye nekem mindig apám magyarázta, hogy a tej föl, tehát ami feljön a tejnek igen. a tetejére, azokat gyűjtik így egymásra, valahogy ez az eljárás, aha. és akkor hagyják így, mit tudom én, érlelődni, kiszállni, stb. Tehát ennek megvan a módja, hogy ez hogy készül, de lényeg, hogy ez rettenetesen zsíros.
3: Hát
2: rettenetesen zsíros. Tehát hogy ez eltömíti az ereket, meg a szívet, meg minden, de attól függetlenül brutális.
3: Persze, hogy nagyon jó. Dobárdán azt mondja különben, hogy nem tudom, ettetek-e itt nálunk Csevaposnál, nyilván, ahol ők dolgoznak, azt mondja, kájmak, hagyma és csevap is, viszont látása nagyon jó kombináció. Én különben képzeld el, hogy az pedig hozzád kötődik. Egyszer volt valami buli, szülinapi, vagy nem tudom micsoda, aha. ahova te hoztál egy csomó, rengeteg.
2: Mit?
3: Pieszkavicát. És akkor volt pieszkavica, meg fehér hagyma.
2: Szerintem az én az a tejfakasztó lehetett, amikor megszedtek a gyerekeim, akkor jöttek a pieszkavica, volt rengeteg pieszkavica.
3: Rengeteg pieszkavica, meg hagyma, meg minden.
2: Aha.
3: És én ott tudod, én megőrültem, Jézusom, tudod, meg is ittál egy-két italt, és akkor tudod, ez fantasztikus.
2: Igen.
3: És ettem tudod fehér hagymát, minden, és tudod, nem voltam jó aztán úgy késő este, meg úgy.
2: Aha.
3: Elmondom, biztos az alkohol kombináció miatt. Elmúlt megint egy kis idő, akkor elmentem megint valahova, megint ettem ugyanígy pieszkavicát, meg hagymát, és megint nem voltam jó, és harmadik alkalommal rájöttem, hogy itt valami nem stimmel. Rájöttem, hogy egyik pillanatra a másikra elkezdtem nem bírni a hagymát.
2: Aha.
3: Nem tudod, neked volt ilyen életedben, hogy valami, eszel valamit egész életedben, és egyik pillanatra a másik, többet azt, hogy szervezet, hogy stopp!
2: Nekem nem. Ez így konkrétan nem volt, az viszont volt, hogy kellett egy ilyen komolyabb szünetet tartani.
3: Valamiből,
2: kellett
3: ugye?
2: Egy komolyabb szünetet tartani, mert valamivel annyira túltelítődtem, vagy eltelítődtem, hogy elég volt belőle, tényleg egy életre. Aha. Szilvia írt nekünk még, jó reggelt, fiúk, el ne álljuljatok, de van egy igazán jó kombó. Pársítom most kenyér rá házi barackrekvárra. Na, az igen. Nagyon finom. Ez olyan, mint egy étteremben a kacsabály karamellizált sárga baracka. Végül is igen.
3: Hát
2: végül
3: amúgy.
2: Végül is ez működhet így. Ez végül is működhet így, de jól hangzik.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul.
4: 91.5.
5: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nagyon na, nagyot ment Magyarországon a Mac.
6: Igen.
5: Nagyon nagyot ment.
6: 11 milliárd felé ugrott a profitjuk, és hát ez több mint 122 milliárd forintos nettó bevételt jelent. Ez tavaly ért el a Mac-i. És ugye az a cég, aki a Mac-iket működteti, ez egy franchise, ennek a működési módjáról erről szerintem te többet tudsz, hogy ez hogy néz ki, tehát hogyha én akarok például nyitni egy Mac-it, akkor én kapcsolatba lépek, vagy gondolom így, és akkor mit tudom.
5: Hát az a durva, hogy hozzájuk tartozik a franchise. Ez a fantasztikus, mert ebből kettőféle módon jön a lóvé, az egyik az az eladásból, a másik pedig a franchise-nak az árából. Aha. De ez a franchise ára, ez nagyon picike, úgy az egészben. Ez körülbelül 10% az egész bevételből, vagy mennyi 9% a profitnak. Ugye, mert hogy például, hogyha te szeretnél egy Mac-it mondjuk nyitni, akkor megvan, hogy mennyit kell, hogy fizesse azért. De így persze. Működik ez különben akkor is, amikor én nem tudtam, hogy így működik egy csomó benzinkút. Nekem ez volt a nagy meglepetés. Na. Az egyik ismerősöm, tudod, pár éve mondta, hogy na hát akkor van most egy benzinkutam, és mondtam, hogy mi? De mondom, hogy? És azt egyik magyarországi, tudod, ilyen benzinkút. Jó, most mindegy, hogy, de hát nyilván tudjuk melyik az, mindegy. És akkor én nem tudtam, hogy ott ki lehet venni.
6: Ki?
5: És akkor tiéd a benzinkút. Csak hát az a baj, nem a tiéd a szabályok, tudod?
6: Tehát persze, persze.
5: Te optimalizálnál valamit például, és akkor mondják, hogy nem lehet, mert hogy az megvan, hogy kell, hogy legyen.
6: Így
5: és
6: van,
5: akkor
6: így van.
5: Egy idő után mondta,
6: ez a Mac-nél is így van, tehát hogyha te most szeretnél igen. valamit optimalizálni a szószokba, azt mondják, hogy te ne szószozzál, mert azt a szószt kell használnod, amit mi mondunk.
5: De tudod, ezek őrült dolgok különben. Tudod, van, most annyi ilyen franchise van, és ott van az a rengeteg fajta, tudod, a Burger King-től kezdve KFC-ja, nem tudom, te lehet, hogy jobban tudod, mert te a világa annyi felé jártál már, vannak ezek a Subway-ek, vannak a, nem tudom, a Five Guys, van, ami, miket láttál még különben, rengeteg hát minden.
6: Nem tudom, jó, Five Guys, az már körülbelül utána jött, mikor én voltam mondjuk Amerikában, de mondjuk van a Wendy's, az nagyon megy, a Taco Bell.
5: Így van, a Taco Bell,
6: Amerikában nagyon
5: is.
6: Mennek.
5: Így van.
6: De nem csak ilyenekre érdemes. Most pont valami cégről hallottam, amiről azt hittem, hogy kizárólag Amerikában van, és most kiderült, hogy nem, de hogy melyik az.
5: Ja,
6: tudod, melyik a Costco. A Costco.
5: Az van máshol is. Ne hülyeskedj.
6: És van,
5: de Amerika a bázis?
6: Amerika fő, az abszolút bázis.
5: Az egy elég érdekes bolt.
6: Ez
5: különben.
6: Egy olyan bolt, ahol kártyával tudsz vásárolni, olyan értelemben, hogy klubtag kell, hogy legyél.
5: Igen.
6: És úgy leszel klubtag, hogy van egy klubtag, aki téged be tud vinni.
5: Aha.
6: És akkor tudsz vele, tehát egy klubtag, kettő másik ember tud bevinni, aki nem klubtag.
5: Aha.
6: És akkor ez így ki van találva, hogy akkor mire kimész, akkor te is klubtag leszel.
5: Igen.
6: És ez a klubtagság, ez azért érdekes, mert tényleg ott nagyon jó áron tudsz vásárolni, és top 5-be benne van, ami Amerikában hatalmas szó szerintem, vagy top 5-be van az a boltok között a Costco.
5: Hát hogyne.
6: És nekik nem is tudom, hogy hány ezer boltjuk van Amerikában, uh-huh. meg külföldön is van valahol.
5: Képzeld el.
6: Szóval
5: én már csak azért akartam mondani, hogy látod, ennyire sokfajta kaja van. Csak a franchise-okra gondolok. És tudod, múltkor álltam sorba Belgrádban a KFC-nél, meg utána szintén Belgrádban a Mac-nél. És akkora sorok vannak ott, a durvább az élvény, mint mondjuk Budapesten, vagy nem tudom, Bécsbe, uh-huh. akkorák a sorok, és belátsz a konyhába. És látod azt a sürgés forgalmat, mennek. És te amíg sorba állsz, addig ugye ez van, és amíg eszel, látod, hogy ez van. És az jut az eszembe, hogy hol van ez a rengeteg állat? Te ebbe belegondoltál valaha? Én ezt nem tudom elképzelni, Én ez is nagyon szuper, meg érdekesek ezek az adatok, hogy mennyi a bevétel. De hány tonna hús megy ott el? Én erre lennék
6: hát
5: kíváncsi,
6: ez az
5: nem?
6: Óriási mennyiség szerintem. Óriási
5: hát
6: mennyiség.
5: Hát ez eszméletlen.
6: Vannak olyan gazdák szerintem, akik kifejezetten csak nekik termelnek.
5: Ez biztos.
6: Tehát ezek óriási nagy dolgok, és én pont a Viktorral beszélgettem erről, és akkor mondtam, hogy őnek is vannak. Szerintem, akik kifejezetten csak nekik termelnek.
5: Ez biztos.
6: Tehát ezek óriási nagy dolgok, és én pont a Viktorral beszélgettem erről, és akkor mondtam, hogy őnek is vannak saroléi, és
5: az
6: marhák. Hát azok a marhák.
5: Aha.

0: el, viszont ez a csúcsok csúcsa, tehát ez a deluxe,
1: úgyhogy, jó.
0: Ami a húst illet.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes dolog, mint hogy az is nagyon érdekes, amikor tudod, a Komló Sandorral beszélgettünk, tudod, aki nálunk
0: ez egy francia marhafajta egyébként.
1: Nálunk a barbecue-nak az apja,
0: igen.
1: Igazából. És akkor ő mondta, hogy amikor volt a verseny, az első grillbetyárok, akkor ugye be kellett szerezni a húst, és nálunk olyannyira nincs igény erre a barbecue világra.
0: Nem, egyelőre. Nincs.
1: Reméljük, hogy ez változik.
0: Lehet, majd, hogy megváltozik.
1: Hogy, szóval nem bírsz elmenni a hentes boltba venni ilyen húsokat, hanem őnek úgy kellett külön megkérni, hogy hogy vágják le azt az állatot, mert hogy nincsenek azok, tehát nem megy be egy átlag ember, és nem kér olyan spéci marha, igen, például, amit ugye te tipikusan mondjuk a steakre készítenél. Érdekes dolgok ezek. De szóval visszatérve arra, hogy és akkor nekem eszembe jutott, hogy a KFC esetében, hogy hol van ennyi csirke,
0: ja.
1: Mert ezek ilyen...
0: Hát csirkefarmokon.
1: Aztán különben KFC nemrég láttam egy olyat, hogy Jézusom, nem láttam, hanem mesélt ez egyik ismerősöm, hogy van valami olyan csirkefarm, hogy 25.200 négyzetméteres hangár. És akkor mondom, hogy elnézést, mi? És akkor tudod, mi ezt nem fogjuk föl.
0: Nem.
1: De ilyenek vannak. Nem. Tudod, és akkor így, oké,
0: jó néhány, KFC-t ellát.
1: Hát szerintem az ellát egyet-kettőt. Csak gondolj bele, hogy hány van a világon. Na mindegy, szóval ez fölfogadatlan. És akkor megy a pénz. Az is egy nagyon érdekes dolog különben, hogy eszméletlen, hogy hogy kialakult ez, hogy ez hol megy, hol nem megy, és hol milyen... Hogy is kéne ezt mondani? Melyik státusz kategóriához tartozik? Vagy melyik? Tudom, mire gondolok? Az, hogy egységáron van.
0: Aha.
1: Egységáron van. És erre te hívtad egyszer fel a figyelmet, hogy amíg nálunk itt van a Városháza alatt, és ilyen über fancy.
0: Igen, fancy.
1: És nálunk ez mindig drága volt, vagy drágának számított. Most is igazából. Pozasztó drágának számít. Addig például, különben Belgrád...
0: Hát egy 400 vagy 500 dináros piaszkóhoz képest, igen.
1: Igen. Belgrádban tudod, hogy olcsóbb, megőrülsz.
0: Tényleg.
1: Olcsóbb. Na mindegy, egy picikén.
0: Ja.
1: Nem tudom, szemben 3,50 szerintem itt a cheeseburger,
0: aha.
1: És lent pedig 3.
0: Aha.
1: Nem tudom miért. De alapvetően körülbelül ugyanott van az ára. Uh-huh. De ebből az jó, hogy mondjuk...
0: Állami támogatás.
1: Állami támogatás. Viszont
0: 2,80 írja, Robi.
1: Mármint hol? Nálunk?
0: Nálunk? Nem.
1: Nem hiszem. Na mindegy.
0: Havi,
1: ez a
0: havi pópuszt 200.
1: Ja, hogy van neki havi pópusztja.
0: De nálunk?
1: Nem tudom. Most 200. Miről beszélsz, Dobárdán? Ezt így nem értjük. Na mindegy, szóval egy szó, mint száz, csak azt akarom mondani, hogy addig Amerikából ugye azért rendkívül olcsó dolog. De ott nálunk,
0: hát ott
1: nálunk a kivételesek mennek el oda szépen felöltözve. Most
0: hát ez a különbség. Ez a különbség.
1: Ott pedig,
0: hogy ott meg az a tehát nekem az ott érdekes, amikor mondta ott élő ismerősöm, hogy meg picit ugye a saját szememmel is volt alkalmam látni, hogy a Meki az tényleg olyan, hogy ott így a társadalom minden rétegéből ott vannak.
1: Ugye?
0: Nagyon durva egyébként. A burger, a burger király.
1: Jó.
0: Az meg olyan, hogy oda meg tényleg a legszegényebbek mennek.
1: De komolyan?
0: Esküszöm.
1: De tehát mi lehet
0: az munkásoknak, tehát az a része, azok a tényleg nagyon órabérben, nagyon keveset kereső emberek. Nem tudom, tehát ez így valahogy alakult ki, hogy az meg tényleg az ilyen szociálisan rászorulóknak
1: hát
0: szinte. Tehát ez a Burger King. Ez a percepciója.
1: Na itt van, bocsánat, fölmentem erre az egyik ilyen applikáción, ahol minden étterem fönn van, hogy fölmentem a Mekire. Itt, ezen az applikáción 3,20 a cheeseburger.
0: 3,20.
1: Na mindig különben. Szóval 3,20, Dobáldán Robinak az a nagy kedvenc gurmán, azt kell, szerintem 3,90. Szóval most akkor érted, nálunk ez nem jó helyen van.
0: Nálunk ez, én amikor annak idején megnyílt a Meki, még gyerekkoromban, akkor mondták ott nálunk az idősebbek, hogy jaj, hát ez meg egy évet se bír ki. Meg ilyen, nem lett igazuk.
1: Hát jó, nem,
0: mert
1: persze.
0: A Meki azért csak Meki, de olyan értelemben csak Meki, hogy ez egy nemzetközileg ismert brand, tehát afrikai gyerekeknek megmutatod a Meki jelet, akkor tudni fogják, hogy mi ez a Meki.
1: Persze, tehát, tudni fogják.
0: Ez egy ilyen szitu.
1: Van erről egy film? Michael
0: van,
1: Keaton.
0: Van a Michael Keaton, igen, ez egy jó film. Ez hogy indult be a Meki? Igen.
1: És van arról egy olyan jelenet, amikor a Michael Keaton elmegy ebbe az új felfogású étterembe enni. Uh-huh. És megrendeli a kaját, és odaadják neki, és mondja, hogy de mi, ez már kész?
0: Aha.
1: És így mondja, csak hogy fölfogjuk, hogy ez mekkora innováció
0: igen,
1: volt
0: igen,
1: akkor.
0: Igen.
1: És mondja, hogy igen, persze, tessék, ez az öné. Azt mondja, aha. És De hol legyen meg? Azt mondja, bárhol.

0: azt mondja,
1: igen, igen,
0: azt
1: mondja,
0: de hogy bárhol. Hát azt mondja, üljön le egy padra, vagy nem tudom, sétáljon, vagy nem tudom, part, vagy nem tudom, mi volt a szöveg. Mondja, hogy ja, akkor vigye meg, és ott teszem meg a lakarom. És akkor mondja, igen. És akkor viszi, és akkor tudom, annyira ugye az egész elképzelés, hogy azt sem tudja, hogy most ezzel mit kell. Még kapta meg ilyen gyorsan, direkt hol legyen meg. Jó, nyilván azóta ugye meg lehet enni, most már be lehet ülni. Ja, de különben történt, egy csomó helyen is Olaszország ebbe zseniális, hogy vannak ilyen helyek, ahol van ülőhely, meg van ez az ilyen, hogy megkapod a kajádat.
1: Aha, igen.
0: És például van egy ilyen szendvicsező, ami hatalmasat ment a TikTokon, és pont akkor voltam Olaszországban, amikor ez épp abban a városban nyílt egy. És elmentünk, és te hatalmas sor, tudod, mint amikor tudod, valami föl van hype-olva, és akkor vásztod ilyen 30 percet, mire sorra jutsz, és látom, hogy nem ül senki. És mondom, ha mi leülünk, tudod, Szerbiából jöttünk, leülünk, és jött egy nagy néger fickó, egy ilyen biztonság, security, és mondja, hogy itt szeretnénk elfogyasztani a kaját, itt ülve. Mondjuk igen. Akkor az feláras. És mondom, micsoda? Feláras az, hogy itt teszem meg a kaját. Mondom, akkor nem, köszönjük szépen, megyünk tovább. Találtuk egy bokrot, ráraktuk a kaját, és kész. Szóval, hogy azok az egyenesre vágott bokrok, a jó sűrű, az jó. Lehet használni asztalnak a tetejét, haláli, szóval vannak szóval ilyen
1: itt, dolgok. Itt egyébként érdekes, mert tényleg néztem épp az Edináik ajánlóját, ők mondták, hogy hát itt a Meki valahogy ez így felturbozta magát. Egyszerűen arról van szó, hogy óriási osztalékot vett ki ez a Progress Kft., vagy Progress Étterem Hálózat Kft., akik üzemeltetik a magyarországi Mekiket. És ennek egy dolog az oka, az, hogy nagyon megy. Nagyon megy a Meki Magyarországon. Rettenetesen megy a Meki.
0: Elgépesztően.
1: Tehát 80, az árbevétel 89% az éttermi eladásokból származik, a felmaradó 10% az ilyen franchise díjakból, és ugye 123 Meki étterem volt Magyarországon tavaly, múlt év végén. Nem mindegyik működik érdekes franchise rendszerben, 48 működik így, a többit a vállalat menedzseli.
0: Aha.
1: Több mint 3400-an dolgoznak, és nagyon jó számokat sikerült produkálniuk. Tehát ugye ez abszolút. Tehát ez a Sír Sándor, vagy Sér Sándor, nem tudom, ez a Market ZRT alapítója, Progress Kft. Tulajdonosa, 5,2 milliárd forintot vett ki osztalékként.
0: Korrekt.
1: És a maradék 5,8 milliárdot az betett az eredmény tartalékba.
0: Aha.
1: Úgyhogy jól megy a biznisz. Jól megy a bolt. Elég jól megy a bolt.
0: Jut is marad is, ahogy szokták mondani, ugye? Jut is marad is.
1: Jól megy a Meki, jól megy a Meki. Persze most erre rá lehet sütni azt, hogy akkor mindenki rosszul étkezik, meg stb., de valamiért megy. Tehát, hogy...
0: Őrület.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Ha tessék eső, szép csendesen csepereg az anyja mindenit. Hát annyira összecseperegte magát, hogy most már jönnek az infók, hogy áll azért a víz itt, ott, amott azért most már.
3: Hát a szokásos helyen az aluljáróban nyilvánvalóan.
2: Csak a szoki, de hogy jöttem be én reggel dolgozni ebbe az esőbe?
3: Ja, figyeld ugyan, hogy. Nem, hogy.
2: Nem hiszitek el. Tegnap hazajöttem, leparkoltam. Ma arra megyek ki, ugye, hogy hallom én különben nyitva van az ablak, hogy esik az eső. Van, mondom, jó van, oké. Kimegyek én reggel, és látom, hogy olyan fantasztikusan parkoltam le, hogy az a két ajtaja az autónak, az pont úgy áll, hogy előtt egy akkora tócsa van, hogy ahogy szokták mondani, hogy néma sánsze, hogy azon átugorjak és valahogy bemenjek. Nézek a lábamra, hófehér lábbeli, mondom, talán nem kéne belelépni a nagy vízbe.
3: Olyan hosszú lábaid vannak, Zeci, nincs senkinek ilyen hosszú lába világon.
2: De tudom, mi abban, hogy nyitom ki az ajtót? És gondolkozok, hogy most hogy jutok be az autóba? Kezdtem kétségbe, és mondom, hogy
3: hát de így nyitott ki, hogy így állsz, hogy? A hosszú lábaiddal is ilyen vízszintesen állsz, hogy úgy így állsz, így.
2: Azért most láttátok, miket cirkuszol itt a stúdióban, őrület. Na szóval, rájöttem arra, hogy annyit...
3: De elfáradtam.
2: Arra jöttem, de már, mennyi mindent megteszek, hogy bejussak ide dolgozni, figyeld ezt. Rájöttem, hogy annyira be tudok nyúlni az autó első kerekétől, mert körülbelül addig volt, hihetetlen, a két kerék között volt a tócsa, és nagyon hosszan. Érted? Hihetetlen. El tudtam érni pont a kilincset, hogy kinyissam az ajtót. Tudom, most nyitva van az ajtó, mondom, oké, hogy megyek én ide be? És tudod, állok komolyan, és gondolkozok, és akkor jöttem rá, hogy megvan. Be fogok mászni az autóba, úgy, hogy életemben először azon gondolkoztam, hogy én igazán mai napig nem tudom, hogy különben nekem ezek a küszöbök, amik vannak ezen az autó. Hogy az különben dísz, vagy arra tényleg rá lehet lépni. Hát mondom, én már kipróbálom. És igazából a bal lábamat így elkezdtem, így egész így hopp, így átjutam így keresztül ezen a nagy tócsán. Pum, így ráraktam a küszöbre. A kezeimmel pedig valahogy átlöktem magam, és a tetősinnel pedig elkaptam a tetősint pedig elkaptam a kezeimmel. És úgy, mint egy hülye, úgy oldalra menve, hogy tiki, értitek? A bal kezemet folyamatosan tettem balra, azon a sinen, a lábaimat meg a küszöbben, és úgy másztam be a kabinig. Így kellett bemásznom az autóba. Ez érthető? Látom, nézel rám, nem érted.
3: Nem értem, hogy miért kellett másznod.
2: Mert hatalmas tócsa volt.
3: Azt én értem, csak azt nem, hogy hát még berakod a lábad, berakod a kezeidet, és ülsz. De hova kell még itt tiki-tiki?
2: A kocsi hátuljánál tudtam megközelíteni az autót, érted?
3: Ja, hogy a hátsó ajtót nyitottad ki.
2: Nem, az első ajtót nyitottam ki, de a hátsó ajtónál lévő sínre tudtam legközelebb rálépni. Aha. Érted? Ha, hogy ásítozik, nem is értem, mit történt.
3: Nem érted, hogy mi ez a tiki-tiki.
2: Hát az ahogy megyek, jó, hát, ahogy teszegettem a lábam, hogy tiki-tiki-tiki, hogy jobbra, érted? Folyamatosan.
3: Értem, de azt is megcsinálhatod volna, hogy szembeállsz a kocsival, rádobsz egy pokrócot az autóra, fölmászol rá, felfekszel a tetejére, és kinyitod az ajtót, és onnan bemászol.
2: De lehet, hogy ez egyszerűbb lett volna különben. Lehet, hogy így kellett volna tennem. Igen.
3: Én is szoktam így járni különben.
2: Hihetetlen, de megőrülök. Igen, micsoda?
3: Én is szoktam így járni, de én be szoktam ugrani, mint egy gazella.
2: Ja, hogy te kinyitod az ajtót, és beszélőbb beugrasz?
3: Uh-huh.
2: Már lónak a pimpiriét. Hogy lehet beugrani egy autóba?
3: Így, ahogy én.
2: Hát én különben le fogom ezt egész szimulálni különben, hogy az autótól csak 80 centire húzok egy csíkot, hogy ettől ezen belül nem tudsz lépni, és ugorj be.
3: Írja Zoli, hogy dobj rá 5 lapát homokot.
2: És honnan szerezzek reggel homokot, meg lapátot, te nem normális. Ezt szólt meg nekem.
3: Ez milyen jó.
2: Hát ez igen.
3: Hát én reggel fölhívod az egyik ilyen építkezési céget, hogy így legyenek szívesek kinyitni most azonnal, mert hogy neked menned kell dolgozni, és kell 5 lapát, homok.
2: Igen. Végül is van nálam elég sutt, amit át tudtak volna hozni, úgyhogy lehet, hogy csak egy kamion kellett volna reggel, aki elhozza.
3: Még írja, hogy betonoz le, de te betonon parkoltál, nem?
2: Dehogy. Ez ilyen földes rész.
3: Ilyen földes rész volt?
2: Persze.
3: Mert igazából betonon is áll, most már a víz mindenhol áll, úgyhogy...
2: Persze, ez katasztrófa.
3: Jó lesz hazafelé menni majd, mert ilyenkor a Majsai híd felé kell menni, ahol akkor a tömeg van. Egyszer volt nagyon durva, hogy indultam be a gyerekért az oviba.
2: És?
3: és hát ilyen felhőszakadás volt. Ugye akkor megáll az élet Szabadkán, és hát most aki nem szabadkai, nem tudja, de a Lidl-től, ami ott van a Pappál utcánál, tehát igen, amit van az aluljárónál, ugye az aluljárót lezárták, és akkor a Lidl-től nekem a Majsai híd fele kellett mennem, és a Lidl-től a Majsai hídig tartó útszakasz volt 45 perc.
2: Hoppá!
3: És nem tudtam, hogy hát mi történik, nézem, hát mondom, be fog zárni az Ovi, és akkor hívtam az Ovit, mondtam, hogy hát én nem fogok tudni odaérni, mondom, zárásig, igen, itt tartok, mondom, szerintem még simán kell ugyanennyi. És akkor végül egy másik anyuka hazavitte a gyereket,
2: aha,
3: és de hát ugye én meg ott nem is tudtam már megfordulni, vagy nem tudom. Ja, vagy nem, hát be kellett mennem a központba, így is, úgy is a gyerekét.
2: Ja, jó, és na, most már kíváncsi vagyok.
3: És másfél óra volt. Összesen másfél óra volt, hogy én eljussak a sugárútig.
2: Érdekes, hogy általában rendőrök leszokták zárni, mikor már úgy kritikus, ugye? Akkor
3: le fogják szerintem hamarosan, mert küldik itt a csoportba a képeket, hogy áll, még átmennek rajta a kocsik, de már elég magasan áll a víz. Ez a probléma egyébként itt a városban, az aluljáró környéke, illetve ott Kertvárosban, vagy ez már igazából Kisrada, Novác, nem is tudom. Na, az még Kertváros. Volt a Nirvana étterem, és az előtti rész nagyon durva, tehát ott is ilyen hatalmas nagy vízfelület szokott kialakulni, amikor esik az eső, és én tavaly úgy gondoltam, hogy hát igazából én kipróbálom, hogy milyen belehajtani.
2: Igen.
3: Hát szegény autó nem tudott milyen hangokat kiadni. Teljesen megzakkan. Nem
2: ez
3: érdekes, de
2: különben ez a videó, Annett, különben ami jön, ez nem a nagy, ez nem a főúton van.
3: Ez mi?
2: Ez meg? Szerintem tuti által ott egész a kórház felé, ami van.
3: Ja.
2: Tudom. Ez az.
3: Ja, lehet.
2: Ott áll ennyire a víz.
3: Nem itt bent még jobban
2: nem
3: áll.
2: Nem itt a nagyba.
3: Szerintem itt bent még jobban
2: a nagyba szó. A nagyba azt vettem észre, hogy az egyik fele fantasztikusan elvezeti, a másik felével van a gond. Nekem úgy tűnik, hogy az egyik fele nagyon jól vezeti, a másik annyira nem. Majd megfigyelitek különben. Bocsánat, milyen hangokat adott ki az autó?
3: Mindenfélét csipogott.
2: Hát de mondj valamit. Mi? Ilyeneket csinál?
3: Villogott minden kijelző villogott.
2: Ezek az autók, ezek nem normálisak, a brastó valamelyik nap
3: mesélte. Ádán azt jelezte, hogy én minden oldalról neki fogok menni valaminek.
2: Ja, értem.
3: Nem tudta, hogy az víz.
2: Ez különben olyan, mint a tudod, az van, hogy a brastó mesélte valamelyik nap, hogy neki van ez a Fordja, és hogy amikor nagyon meleg van, tehát normális, hogy bele a kerülőfencbe, és amikor tud valamihez hozzáér, vagy valamihez közelít, akkor az autó jártja, hogy pégy. De amikor meleg van, akkor valami oknál fogva ez az egész frekvencia fölmegy a francba. És nem volt mondja, hogy pip, hanem és a hallgatók írták, hogy másnak csak ennek Fordja, mert igen, valami, amikor meleg van, akkor Ford az ilyen magasan pittyeg. Hihetetlen. Alátámasztották.
3: Azt írja másik Zoli, hogy itt az aluljáró, ami a központban van, vagy a központhoz közel, az teljesen oké.
2: Okay. Na, szuper. Különben az egyik hallgató mondja, hogy az én megoldásom, hogy beledobsz a tócsába pár téglát, és arra lépsz. Hát itt tényleg mit gondolok, hogy én hol lakom, hogy ott van mindig egy lapát, egy kis homok, vannak téglák, nincs itt semmi. Ez csak egy lakás, ahol egy lakás van, meg én, meg az autó. Hát nincsenek itt ilyen dolgok. De különben ez jellemző, hogy különben mi úgy élünk mindnyájan, vagy nagyon sokan, hogy az udvarban mindig van azért egy-két tégla, meg egy kis sóder, meg egy kis homok. Apámnak is van egy ilyen nagy ilyen hordója, ebben van sóder, őrzi, hogy majd valamikor kell.
3: Figyeld ezt.
2: Igen?
3: Ezt figyeld.
2: Na, mit figyel?
3: Visszatérve a Fordra. A szenzorok a hang terjedési sebességét mérik. A forró levegőben a hang gyorsabban terjed, mint a hidegben. Ha a rendszer szoftvere ezt a szélsőséges hőmérséklet változást nem kalibrálja tökéletesen, téves riasztást is adhat, vagy gyorsabb, élesebb csipogást. Magától a meleg levegő sűrűségétől csipog.
2: Megőrülök.
3: Más hangon a Ford.
2: Hát
3: nyáron.
2: Ez érdekes, de csak a Ford, pont ez a Fordnak a különlegessége, a kuriózuma.
3: Igen.
2: Lehetséges. Közben itt az egyik hallgatón küld nekünk egy képet, nem tudom sajnos belülni, hogy ez melyik környék, Szatyi írt nekünk. Aha! Makhetesen áll az egész úton a víz, még szerencsé, hogy fizetjük a vízelvezetést. Tudjátok, az az igazsága, azt mondja, Dávid, hogy az ő
3: csapolási illeték az anyu minden.
2: Nézzétek különben, ez az egyértelmű, különben tudjátok, hogy működik egy városnak a vízelvezetési rendszere. Ez egyszerűen, ez egy olyan sztori, hogy ennek is van kapacitása. Azt szerintem azért most ugye tényleg úgy, hogy szokták ezt mondani? Rúkuna szrötze, hogy őszintén mélyen magunkban nézünk, nem lehet elvárni, hogy az egész várost most bemodernizáljuk, hozunk ide nem tudom én 48 milliárd eurót, felverjük az egész várost is valami
3: 48
2: olyan...
3: 48 milliárd euróba te nem vered fel az egész várost.
2: Az is lehet, hogy még az se lenne
3: te
2: elég.
3: Te abban felversz egy városrészt.
2: Vagy egy városrészt. Eszméletlen pénzek. Csak azért, mert tudom, hogy az emberek azt gondolják, hogy én is régen tudod, hogy ilyen, hogy ez megoldja. De nem lehet ezeket a dolgokat megoldani, ezeket el kell fogadni. Sőt, tovább megyek. Nem tudom, hogy kinek van például pincéje. És kinél van olyan probléma, hogy le kell zárni a pincébe, nem tudom, milyen elvezetőket, mert különben a víz elkezd visszajönni. Tehát azért, vannak azért kapacitásbeli problémák.
3: Viszont
2: azért,
3: nálunk tehát, a garázsal van mindig probléma, mert garázs alacsonyabban van, mint a járda. És a járdáról mindig befolyik a víz, amikor nagyon hirtelen, tehát rövid idő alatt sok eső esik, és akkor áll ott a víz. És most arra jöttünk rá, hogy igazából egyébként mi a garázs nem használjuk arra, hogy a kocsikat beparkoljuk, és arra jöttünk rá, hogy igazából azt a garázs ajtót azt be kell falazni egyszerűen. Garázs kaput. Kivenni a kaput és befalazni.
2: Aha, igen.
3: Ennyi. Mert mi azt egyébként egy hagyományos melléképületként használjuk, tehát ott tárolunk dolgokat.
2: Különben az egyik hallgatómort, és ezen szoktam felháborodni, de most át fogok menni rajta, most itt elkezd nekem politizálni, de ha politikát akartok belevinni, amit mondtam már százezerszer, hogy a reggeli nem az a hely, ahol politizáljatok, meg mi sem szoktunk politizálni, meg nem kell politikai kommenteket írni különben a reggeli Facebook posztok alá, nem tudom, hogy honnan jönnek ezek az ötletek, meg nem teszem meg a rengeteg jó hallgató, vagy elmegyek ilyen irányba, de mindig azt mondom, hogy ha valaki el akar kezdeni politizálni, és úgy gondolja, hogy ő különben pikpak meg tud oldani bármit, akkor hajrá, tessék, és akkor már beszámolunk róla, hogy te milyen ügyes vagy, hogy megoldott ezeket a dolgokat, mert szerinted te majd egy pályázattal majd idehozol 180 ezer milliárd, nem tudom micsodát, és megoldod azt a problémát, amit valami miatt itt 40 éve nem tud megoldani senki, biztos azért, mert mindenki alkalmatlan, meg mindenki béna, szóval, hogy alig várjuk, hogy ezek az emberek végre színre lépjenek, és megtegyék azt, amit itt más nem volt képes. Úgyhogy én drukkolok nektek, én ezt is átviszem inkább ilyen pozitívba, még mielőtt belemennék, szóval, hogy igen. Különben az összes ilyen ember, aki szokott így posztolgatni ilyen dolgokat, szerintem üljönek össze, és csináljanak egy ilyen szuper csapatot, és szerintem így oldják meg a problémákat. Én annyira örülnék neki, nem? Ez így szuper jó lenne. Igen, ezt ajánlom mindenkinek különben. Tényleg, aki mérgelődik, az nem mérgelődjön többet, hanem álljon a talpára, és oldja meg a problémákat. Addig viszont mi nekünk az van, hogy megpróbáljuk ugye elmondani, mi történik, és hogy hol, mire, talán mi a megoldás, ha egyáltalán van megoldás, de ez a víz, ez tényleg ez egy ilyen hülye dolog. Hát az egyik megoldás az, hogy eldöntött, hogy hol laksz. Ez az egyik, amire mi tudunk hatni. Totál érdekes, hogy megvannak a városnak a magas pontjai, meg az alacsony pontjai. Sőt, én hallott egy ilyen nagyon durva dolgot, hogy létezik szerinted az, hogy Bajmognak van olyan pontja, ami olyan magasságban van, mint Szabadkán a városháza csúcsa. Hogy ez létezik, hogy de amíg eljutsz Bajmokra, annyit mész fölfelé, hogy ez...
3: Nem tudom, fogalmam sincs.
2: Mert vannak, ezek nagyon érdekes. Nekem ezek mindig olyan nagyon érdekes dolgok voltak, hogy amúgy különben, amikor megnézed, hogy mi milyen magasan van, akkor az
3: őrület. Szerintem nincs.
2: Gondolod, hogy nem?
3: Nem hiszem.
2: Nem megyünk annyit fölfelé?
3: Szerintem nem.
2: Nem tudom, ez egy érdekes dolog.
3: Mennyi? Hát most mit is mondtunk? Tehát 45 méter hát 45 az a rész, ahol fölmész, plusz a torony.
2: Plusz a torony.
3: Annyi színkülönbség biztos, hogy nincs.
2: Gondolod?
3: Gondolom.
2: Na Bajmokiak, hol a Viktor? Á, nincs itt most a Viktor, pedig lehet, hogy tudja ezeket a dolgokat. Nem tudom. Hát most mondta az egyszerű, hogy sok a sút nálad, ott biztos akad egy vagy két tégla. Hát igen, nem lehet követni. Tehát a lakásról vagyok, az egy dolog, az építkezés, ahol zajlik, az egy másik dolog. Meg egy másik helyszín. Szóval értek, most én nem bírok reggel. Látod, autóba elmehette volna sutté, vagy tégláért, de azt be kell szállnom az autóba. Értek már a problémát? De különben én nem azt mondom, hogy visszasírom, csak egy valamit sajnálok. Sose csináltam meg azt, és azt nagyon akartam, különben, hogy ráviszek, mikor tudod, régen volt az, amikor nagyon sok víz állt ott az aluljáróba, még a régi aluljáróba, mikor olyan tényleg rengeteg víz állt, hogy nem vittem ki egyszer sem egy csónakot, hogy csónakázzak, és arról legyen egy videó. És ilyen már nem lesz többet, mert sajnos, nem sajnos, hanem most már nem áll úgy a víz, és ilyet én nem bírok többet lekamerázni. Pedig mekkora volt?
3: Igen.
2: Mekkora igen. volt? Meg hogy milyen, bocsánat, így mondod, de mekkora szcenák voltak ott. Amikor emlékszem a legendás, a golf ötössel a nő, amikor bement.
3: Igen.
2: És akkor tudod, elkezdett lebegni az egész autó, és akkor mindenki kamerázta a helyet, hogy segítsenek, és akkor a szegény nő meg üvöltött, hogy ne kamerázzanak. És akkor álltunk kézdeni, hogy közvetít élőben a tévében, érted, a férje megnézi ott, hogy Jézus Isten, mi történt, mert akkor, na mindegy. Dávid Rágszó pedig úgy beszéltem volna, na jó, van mindegy, oké. Okay.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Tudjátok azt a sztereotípiát, hogy a BMW-seknél nem működik az irányjelző?
2: Soha.
1: Ez amúgy igaz.
2: Nem is működött, és nem is fog.
1: Ez amúgy igaz, körülbelül láttam, hogy ilyen hatalmas...
2: 100%-ig igaz.
1: Egy hatalmas képet, az pedig, vagy egy videót, hogy így utalva arra egy BMW-t van felvéve, és utalva arra a kiírás, hogy a nők, és amikor küldik neked az egyértelmű jeleket. És a BMW azt csinálja, hogy kidobja az indexet jobbra,
2: és balra megy.
1: Majd kidobja az indexet inkább balra, és lefordul jobbra. Tudod, hát, hogy... Halálni.
2: Már, ha kidobja az indexet.
1: Már, ha kidobja az indexet. Igen. De én arra jöttem rá, hogy... Ja, de ilyet a rádióban nem szabad, ugye? Szóval, hogy na jó, csak annyit mondok el, hogy én sem használok mindig indexet. Nagyon gyors a... Ja, ilyet sem szabad mesélni a rádióban. Szóval, hogy amikor a megfelelő, szóval én amikor annyival vezetek, amennyivel lehet.
2: Magyarán áttéped a sebességet.
1: Szóval amikor annyival vezetek, amennyivel lehet, de mindenki más valami negyed annyival megy, akkor általában én csak cikázok köztük, és nem szoktam indexelni, mert úgy érzem, hogy úgyis mindegy neki.
2: Jó,
1: van,
2: de
1: lassú,
2: te megteheted, tudod?
1: Lassú, mint a kutya. Már bocsánat, hogy így mondom. Anett, ahogy szoktam mondani, ő mikor ilyen lassú sofőreket lát, mindig az az első ötlet, hogy biztos tortát visz az autóba. Biztos tortát. Mert mi más lenne az indok? Mi más?
2: Még is igaz?
1: Mi menni ilyen rohadt lassan különben?
2: Igen.
1: Biztos
2: igen,
1: azért, mert tortát viszel.
2: Jó, az tényleg nekem is kiüti a biztosítékot, amikor 50-nel lehet menni, és 30-al megyünk.
1: Igen.
2: Miért?
1: Tehát a piacnál mentem, egy cseremotrot kaptam, és az van, hogy tudod, azt nem ismered annyira, azzal azért nem fogsz vadulni, tudod. Uh-huh. És megyek így nyugodtan egy autó mögött, és mondom, hogy Jézusom, mennyire lassan megyünk, mennyivel megyünk már, mondom. És így lenézek a sebességmérőre, és így 28-al. Na, mondom, jó van, apát
2: figyelj. Hát igen.
1: Hát mondom, igen. Ne, hát mi elaludtak ott?
2: Igen.
1: Vagy az két tortát vitt? Emeletes
2: tortát? Egyre
1: normális? Igen, mit csinál?
2: Igen.
1: Én tudom, hogy különben kegyetlen ez a forgalom, mert ha túl lassan mész, az is baj, ha túl gyorsan mész, az is baj, de megvan az a pici sáv, ahol menned kell, mm-hmm. ugye? Tehát őrültek háza. De most a BMW estében azt történt, és azért vicces ez az indexes sztori, mert most tényleg baj van az indexekkel. 2026-os modelleket hívtak vissza.
2: De várjál, motorkerékpár.
1: A BMW motorrad, de hát igen, ezek motorkerékpárok. És az van, hogy különben nagyon hülye hiba van, ez különben gyártói hiba, az egyik beszállító, aki hozzájönik az alkatrészt, ők rontották el. Mint kiderült, ugyanis az van, hogy így te megadod a jelet, hogy indexelni akarsz, hogy mondtam. Egyébként elhúzni ezekkel a dolgokkal, érted? Szóval indexelni akarsz.
2: Meg se szólalak, én vagyok a hibás.
1: Te olyanokat mondod nekem azt a szünetben, én sokat térdet gyűjtem régen.
2: Hát mondom, igen, mert rossz kislány voltam, és ott kapuba kellett érbecsülnöm.
1: A kapuba?
2: Igen.
1: De most, Viktor, tényleg én vagyok az... Most... Ugye, hogy össze-vissza, ugye, hogy olyanokat beszél, hogy az borzasztó? Ugye, Viktor,
2: hát de most komolyan, Viktor, én most tényleg rossz voltam. Olyan, és az volt a büntetésem, hogy a kapuba kellett érbecsülnöm.
1: Én nem mondom, hogy kívülről hallgatók szegények mit hallnak.
2: De fiam, állíts el a gyújtásodon most már komolyan. Várjál.
1: Most én vagyok az Edina. Te vagy az Vekám. Mit reagál erre? Jaj, én régen nagyon rossz kislány voltam. Sokat kellett térdet ülnöm a kapu közepén.
2: Senki nem mondta, hogy a kapu közepén kellett.
1: A kapuban.
2: Hát de
1: a sarokba szoktak a gyerekek, hát de most... mi az, hogy rossz kislány voltam a kapuba?
2: Hát igen, mert próbáltak büntetni, csak nem
1: a lehet. Kapuba?
2: Szerintem
1: mi,
2: nem
1: hogy lássák
2: szerintem,
1: az emberek?
2: Szerintem, hát igen. És mindig, mikor jött haza apukám, akkor már tudta, hogy haj, mit csináltál már?
1: Hát én ilyenről nem is hallottam még. Igen. Esküszöm. Annyira kidobtál a taktikus, azt nem volt a téma, az index.
2: Esküszöm, hogy...
1: Nem vagy észre.
2: Hogy biztos, hogy hallgatók közül is más is már térbetyűt. Kukoricán.
1: A kapuban?
2: Kukoricán. Hát igen, jó, mert a kapuban beton van, érted? És az fájdalmas azért. Sokáig.
1: Az, hogyha valaki szeci, még egy kicsi kibírod, megcsinálod, az erőfeled van.
2: Ki nem menjek? Fogsz te még réni? Fogsz te még réni utánam? Miattam.
1: Nem, én szerettem az Edinát, csak annyira, de Edinában az az érdekes, hogy nem, vagy lehet, hogy nem tudom, én belőlem hozzá ezt ki, de ugye nem csak én vagyok, Edinának minden szava 8 értelmű, de most nem. Nem két értelmű, 8 értelmű. Tehát olyan,
2: mint
1: olyan
2: minden nőnek, ezt azért
1: olyan labdákat
2: hozzá.
1: Dobsz fel folyamatosan a műsor, hogy megőrülök már, érted?
2: Hogy ezt szeretik a nők, amikor így sokat. És akkor a férfinak persze azért van a férfi, hogy kitalálja, hogy a nő most melyikre gondolt.
1: Hát most, ha mindig az lenne, amire én gondolok, akkor az elég egy 8 éjfél utáni műsor lenne azért.
2: Egy éjfél után vagy te. Éjfél után ma alszok.
1: Érted, rossz kislány voltam térdelve a kapu
2: de miért,
1: közepén.
2: Hogy mondják azt? Hát Isten. Rosszul viselkedtél, hát nem? Hát hogy mondják másképp? Te hogy mondod a városba?
1: A városba.
2: Az Eti Földön ezt hogy mondják,
1: hogy ha... Én úgy beszéltem, kiskoromban rossz voltam, akkor beállítottak a sarokba.
2: Szerintem azért, mert egy modern gyerek voltál.
1: Ez egy normális mondat, de nem az, hogy,
2: hát de hogy
1: amikor
2: azt,
1: rossz
2: hogy a
1: kislány
2: sarok...
1: voltam, térdeltem a kapuba.
2: Hát de hogy mondjam azt, hogy ha nem álltam sarokba, mert nem volt szabad sarok a házban.
1: Azt mondja, valakinek nincs esetleg, hogy Edina térdelt. Elég... Nagy nézettsége lenne. Meg fogok halni. Így nem lehet műsort vezetni. Hát ide, most már kezdenek átjönni a másik rádióból, és hallják, hogy valami nem stimmel itt a... Megint a pannon reggelivel, hát ez őrülök.
2: Azért, úgy, mert itt vagy, és elrontod a
1: műsor. Na szóval, maradjunk, hogy kit érdekel az Index? Maradjunk a kapunál. De igazából...
2: Nem, írta nekünk egyébként Anita, hogy ő ma épp esküvői tortákat fog szállítani.
1: Ugye?
2: Kellemetlen a forgalomba.
1: Ő is lassan fog menni. Szóval visszahívják a motorokat.
2: Na és ott van, és írta Attila is, hogy falun az élet, ég és föld. Hát igen, még falun vannak olyan szerencsés, illetve városban vannak olyan szerencsés emberek, mint Zvekán Péter, aki sarokban áll. Nem térdet betyül. Addig vannak a falusi verziók, akik kukoricán, meg az ilyeneken a betonotér betyülnek, tudod? Tudod?
1: Azt mondja az egyik hallgató, hát Deci, teljesen igazodban. Megáll az észre.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Hogy milyen a panna reggeli? Burek?
6: Nem!
5: Rántotta?
6: Nem!
5: Paprikás csirke?
6: Nem!
5: Pálinka?
7: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
8: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. A férfiaknak kell a szelszám. Egyértelmű.
9: És két véglet között mozognak egyébként. Van, akinek igazából a fiókjában nincs semmi.
8: Meg van, akinek van.
9: Csavarhúzó. Van, akinek meg van minden, de nem használja. Az érdekes egyébként, amikor tudod, kell nekem egy fúró, ez a fúró a vágyam, és akkor megveszi, nem használja soha, és akkor utána talál egy másik fúrót, és az is kell neki. Apukám kalapácsokat gyűjt, most nem tudom, hogy hallgatja a műsort, és meg tudja írni, hogy hány kalapácsa van, rengeteg kalapácsa van, de nem használja őket.
8: Az hihetetlen. Hihetlen. Azon mondjuk azon csodálkozom, hogy azt mondtad, hogy valakinek van sok szelszáma és nem használja. Én ilyet nem ismerek.
9: Hát én csak ilyeneket ismerek.
8: Egyet ismerek, akinek van sok szelszáma és használja is őket.
9: Na hát ez jó. Az a legjobb opció.
8: Az az igazság, hogy amikor én elköltöztem először otthonról, akkor éreztem nagyon hiányát annak, hogy kell a szelszám, muszáj, de nem lesz szelszám nélkül. És akkor aztán úgy indult az egész történet, hogy nekem elkezdett mindenki vásárolni szelszámokat ajándékba. Tesó volt a legcukibb, mert ő vett nekem. Egyszer kérdezte valamilyen karácsonyra, vagy szülinapomra, hogy mit szeretnék, mert szoktunk egymásnak ilyen ötleteket adni, és mondtam neki, hogy mondom, figyelj, nekem nagyon kéne egy ilyen szelszám tároló doboz, hogy minden abban legyen, tudom. És komolyra fogta a figurát, és egy ilyen nagy, ilyen félig műanyag, félig fém, valami gyönyörű nagy ilyen tárolót hozott nekem. Ami, mint kiderült, tökéletes, mert abban aztán tényleg minden elfér. És akkor jöttek, ugye vásároltam én is, kaptam ajándékba is mindenfélét, és nyilván van itt nekünk különben előttük egy lista is, hogy mi az, ami mindenféleképpen ott kéne, hogy legyen. A csavarhúzó készlet nekem nagyon bejött, nagyon-nagyon fontos ez a villáskulcs, az mindenhez kell, a tényleg a szkalper, a stb. De majd mindjárt végigvesszük. Meg itt is említik az elektromos fúrógépet, szerintem fúrógép per csavarozó, hát az a legdurvább. Én azt annyit használtam, hogy most tönkre is ment.
9: Ez nagyon jó különben.
8: Most éppen tönkre is ment az enyém, úgyhogy menthetetlen, sajnos kell venni egy újat, de hát jó van, mindegy. Azt tényleg az ember rengeteget használ. Én emlékszem azt, hogy vettem Magyarországon, elmentem, vettem egy ilyen polcrendszert, és de ilyen tudod, ilyen, hogy sosem tudom, hogy hívják ezeket az ilyen spajzban.
9: Stelázsi.
8: Ugye ezek csak ilyen fakonstrukció, és tudom, és előtte kaptam ezt a csavarozót, és tudod, arra jöttem rá, hogy ha én ezt az összes csavart most kézeket valami betekerjem, akik most is csavarnám, azzal csak odalak, hogy vúp, és bent van.
9: Nagyon jó, igen. Én nem használtam, én mindig kézi csavarhúzót használtam, ha kellett valamihez használnom.
8: Aha.
9: Hát most olyan nagy dolgokat nem vittem véghez ilyen szempontból, és hát egy, nem tudom mikor, egy fél éve rendeltem egy polcot igazából.
8: Igen.
9: És tudod, úgy nagyon vártam, hogy ez össze legyen rakva, és megérkezett, kihozta a futár, és mondom, mindegy, mondom, én ezt megpróbálom egyedül összerakni. Hát nem volt egy nagy, nem tudom, vasszizdász, tehát hogy azért na.
8: Na jó, de megküzdöttél
9: vele? És sikerült egyébként viszonylag gyorsan, és akkor ilyen cuccot használtam én is hozzá.
8: Abszolút jó, de...
9: És olyan büszke voltam magamra, mert én egyébként nagyon ügyetlen vagyok az ilyesmiben, a kinder tojás játékokat nem tudom összerakni, tehát hogy így nincs türelmem, vagy úgy tudod, úgy nem érdekel.
8: Az komoly.
9: Nem szeretek ilyesmiben foglalkozni. És akkor hát bútor összeszereléssel sem sokat foglalkoztam, ugye amikor megrendeltük a gyerekeknek az ágyat, akkor tudod, ott is akkor van az ágy alatt ilyen ágynemű tároló, de akkor van egy másik része az ágynak, amit ki lehet húzni, és akkor még egy ágy van ott, és tudod, ez a millió cucc, azok a sinek, amin fut, meg az íróasztal összeszerelés, meg
8: na jó, de
9: szóval
8: azért,
9: az ilyenektől kiégek.
8: Na jó, de azért különbséget kell tenni, mert azért van például a, ugye ez a jó öreg IKEA, aki ugye azt találta ki.
9: Hát ezek IKEA-sok egyébként, igen? De nagyon, hát az ágyakat bonyolult.
8: Szóval ugye
9: amikor
8: az általában...
9: Ilyen, tehát, amikor dupla.
8: Általában úgy van kitalálva, hogy van egy olyan használati utasítás az összerakása, amit
9: követhető.
8: Olyan,
9: mint a Lego az IKEA egyébként.
8: De pont ezt akarom mondani, hogy, hogy van különben nekem is egy barátom, aki rá van erre kattanva, és ő hatodik haszakad, ő összerakja. Tök mindegy, hogy mennyire komplikált. Viszont van az, amikor elmész a bútorboltba, és ezt sose felejtem. Elmentem a Simpóba, ami ugye már nincs ez nálunk. De, és ott vettem egy íróasztalt. Ez volt az egyik első dolog, amit én vettem. És mármint ilyen bútort, és akkor a lényeg az, hogy kioszták, és én meg előttem, ja nem, mert előttem meg IKEA-s dolgokat van, vettem, igen. És akkor mondtam, hogy nem kell nekem mester, majd ezt összerakom. És azt, amikor kibontottam, ott meg tudod, egy nagy zacskóba az összes csavar, minden, talált föl magad. És akkor rájöttem, hogy nem hívnom kell mester, tehát nem fogom tudni megoldani. Úgyhogy egyszer dolgok ezek, meg vannak különbségek azért bútor meg bútor között. Én azóta már úgy vagyok vele, hogy amikor ilyen bútorboltba vásárolsz, hallod, rakják össze ők, akik értenek hozzá. Ebből is volt nekem cirkuszom, Jézusom már minden. Tehát volt nekem olyan, hogy kijöttek a mesterek, aztán cirkuszoltak, hogy ők melyik szobába rakják össze, mert hogy ő nekik megvan, hogy mekkora maga a bútor, igen. És megvan, hogy mekkora a terület, ami nekik szükségük van, hogy... És akkor nagyon érdekes volt, mert aha, és akkor tudod, hogy szétdobálták az összes kartonpapírt, kartondobozt, összerakták az előszoba végében lévő szekrét a nappali közepébe, és akkor mondta, hogy jó. És ők elviharoztak, és én is elviharoztam be a boltba, és mondtam, hogy én nem szoktam ilyet csinálni, most kérem a főnököt, és mondom, nekem ez nem állja, hogy először is lekameráztam, hogy egy, az milyen rohadt cirkusz az egész házba, ez az egyik. Kettő, nekem összerakták a nappali közepébe, köszönöm szépen, nem ott kell, hogy legyen. Ki fogja azt átvinni, hogy visszük el, és be kell, hogy megvan annak a helye. Tehát, hogyha meg nem tudják oda berakni, akkor mondják meg, hogy nem tudják berakni, és akkor nem veszem meg. Ne ott lepjenek meg. Na mindegy, képzeld el, és kapaszkodj, fölhívják őket, hogy amúgy mi újság, hogy halad a munka. Jó, éppen itt van, éppen szereljük ezen meg ezen a címen a szekrényt. Azt mondja, hát ez egy érdekes dolog, mert az, akin én szereltek, az itt van nálam. Összecsapták a munkát, hogy menjenek privátozni. Érted? És akkor aztán másnap küldtek egy másik csapatot, és akkor megcsinálták úgy, ahogy kellett. Szóval, hogy ne féljetek reklamálni, menjetek, mert érted azért. Értem én különben, biztosan akartok plusz pénzt keresni, vagy mit tudom én, de hát én akkor is kifizettem, érted? Hát csinálják meg rendesen úgy, ahogy kell.
9: Amikor ilyen amikor az IKEA-n kívül más bútorboltból rendelünk valamit, akkor én is szoktam kérni, hogy jöjjenek ki, és aha, akkor szereljék össze, és nagyon gáz volt egyszer, úgy meg sajnáltam szegény fickót.
8: Mit öltél?
9: A gyerekszobába vettem egy ilyen nagyon-nagyon nagy szekrényt, ami ilyen sineken, mely tudod ilyen?
8: Na igen, az ismerős.
9: Hogy is hívják, ez milyen ajtó? Nem is jut
8: eszembe.
9: Csúszóajtó. Igen, de nagy, tényleg. Plafonig érő és hosszú is, tehát hogy na.
8: 6x2-es
9: ajtó. Egy fickó jött, mondta, hogy ezt ő úgy fogja összerakni, hogy összerakja fekvő állapotában a szekrényt, és majd utána ő azt fölemeli, aha, és betolja a helyére, ja, ahova akarom. Mondom, jó. Jó, te babrált, nem tudom, szerelgette. Jó, egyszer csak megyek be a szobába, hogy megnézem, mondom, hogy áll ezzel a szereléssel. És szegény. És képzeld el, hogy én voltam otthon, nem volt otthon
8: jó,
9: más férfi rajta kívül, így ő gondolta, hogy hát most akkor engem nyilván nem von be abba, hogy én ezt a szekrényt segítsek neki fölemelni a földről.
8: Mármint az ajtót?
9: Az egész szekrényt, ja, az összerakott szekrényt, ő úgy rakta, ja, össze, hogy fekszik a földön
8: igen,
9: a szekrény.
8: Igen,
9: és azt neked föl kell emelni teljesen, ráfordítani az egyik oldalára, és betolni így a helyére. Van. Ez a fickó, szerintem majdnem szívrohamot kapott, annyi, és próbálja emelni, és nem bírja, és mondom, hagyja, majd szólunk, mondom, az üzletnek, küldje neki még valakit, tehát mondom, most minden nem halunk bele, ha nem lesz ma az oda betéve a sarokba. Mondom, minden, hogy ne, de ő megcsinálja. nagy nehezen sikerült, és utána rosszul lett.
8: Tényleg?
9: Én tényleg azt hittem, hogy ott meghal.
8: Azt a minden.
9: Tehát annyira nehéz, ott masszív az a szekrény, és egyedül emelte föl, és én még így néztem, mondom, atya úristen, mondom, kiküldték ezt a csávot,
8: Jézus
9: egyedül
8: Mária.
9: Mondom, ez itt nekem meghal.
8: Aha.
9: És akkor ott így leült, nem tudom, vizet kér, tudod, így látod, hogy vörös a fejed, de le van izzadva, de alig kap levegőt, mondom, te jóságos Isten, kellett nekem ilyen szekrény. De hát na, túlélte, remélem, hogy túlélte, elment két lábán, úgyhogy remélem, hogy jó van.
8: Szóval őrület,
9: borzasztó ez kömenet, én megőrülnék nekem ezen a munkám, hogy ilyen bútorokat szerelek össze másoknál, meg tudod, csomószor előfordul az, hogy akkor úgy szerelik össze, hogy jaj, hát pont nem csukódik úgy az ajtó, egyik barátnőm is vásárolt több új bútort, és szinte mindegyik összeszerelésével volt valami probléma, hogy kiderül ott a helyszínen, hogy jaj, hát itt a lábak, ezek nem egyforma nagy hosszúságúak, akkor júj, hát ez ferdén áll, akkor tudod, mindig próbálják ráfogni először, hogy hát biztos ferde a padló, tudod, ja. Tehát még a falak nem egyenesek, meg ez, meg az.
8: Jaj, van ez mindenféleképpen, de visszatérve szelszámokra, szóval az első, amit tényleg kell, hogy legyen otthon, van egy ilyen lista, nem tudok ezzel a listával igazából vitába szállni, az első az a mérőszalag. Ráadásul nagyobb, az 5 méteres. Ember, én állandóan mindent mérek. Én ilyen mániákos vagyok, mindent mérek, tényleg állandóan. Befér ez ide, befér ez oda, mekkora ez, mekkora az. Ennyi centi ez, ennyi centi az. Főleg most, hogy folyamatosan valami renoválás van, vagy valami újítás, vagy valami befér ide, befér oda. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon kell, nagyon szükséges. Én még hozzátenném, amiről az utóbbi időben nem beszélnek, ez a lézer, ez egy szuper dolog. Ez a lézer, ami most már nagyon-nagyon olcsón beszerezhető, és akkor amivel tudod ilyen vízszintet, meg ilyen keresztvonalakat, meg minden vízszintes vonalakat, meg keresztvonalakat tudsz húzni a falra, uh-huh. És akkor például polcot szerelsz, képet szerelsz, nem kell többet vízimértékkel szórakozott, hanem egyszerűen ott a vonal és kész. Szóval a centi az mindenféleképpen jó. Utána cserélhető fejes csavarhúzó. Hát oké, hogy ne foglaljon sok helyet. Oké, ez, jó ez. Van különben egy szett, ami most nekem nagyon kéne, majd ezt meg kell vennem, ez az úgynevezett, mi ezt úgy hívjuk, nem tudom, hogy ez a helyes kifejezés, ez a Torx, azt vágod? Amúgy nem én a csavarhúzó, csak ilyen nagyon sok fejű, ez a motoroknál általában az összes csavar ilyen.
9: Igen.
8: És akkor, hogy azt tudjam már levenni, meg fölvenni, mert így most mindig el kell venni. A Filip barátomnak, akinek van egy ilyen készlete, és akkor csavargatjuk. Általában mindig, amit el is rontunk vele, de hát jó van, ez most mellékes.

0: kalapács, de szóval oké, kell, hogy legyen kalapács mindenféleképpen.
1: Vízszintmérő, vagy vízmérték, vízimérték.
0: Vízimérték. Én most vettem különben nemrég egyet, vettem egy nagyot, ami mágneses, meg minden.
1: Gyerekkoromban le voltam nyűgözve, nagypapám kőműves volt különben.
0: Igen.
1: És mindig el voltam ájulva ettől.
0: Mi a vízimértéktől?
1: Igen.
0: Hát játszottál buborék miatt,
1: persze, mi? És hát persze. Így forgatgattam. Most is, amikor látom, akkor nagyon örülök.
0: De az hihetetlen, képzeld el, hogy egyszer volt egy olyan, hogy anyuéknál nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen még az volt, hogy a hátsó udvarba, én nem is tudom, azt hiszem, hogy volt valami kerítés, de nem volt zárható, vagy valami nem volt az jó. Ez nem tudom mekkora rész, mondjuk egy ilyen 4-5 méter területről van szó. És igazából az ilyen szabadon nyitható volt, csukható volt, stb. Stb. És akkor, tudod, kezdődött ez, hogy tudod, este van, emberek oda talán bejárnak, talán nem. Nem kell, hogy az udvarba jöjjön senki, tudod, stb. Stb. És akkor egyik reggel a lépcsőházon volt, vagy lépcsőház, kint a terasznál, a lépcső. Anyu talált egy használt tűt, és akkor mondta, hogy hát ez nem lesz jó, lehet, hogy valaki ide jövő belőni magát, vagy valami, mert hogy itt tudod, itt majd nem bántja senki, meg sötét van, meg stb. És akkor mondta, hogy kéne ide valami kerítés. Na, kettőt se kell mondani. Jön az vekán, ifjabbik vekán, és akkor majd én az én haverommal, majd mi csinálunk kerítést. Hát gyerekek, ti láttátok volna, hogy csináltuk ezt a kerítést, ez haláli volt. Haverom különben jó heggeszt, az oké. Okay,
1: kortárs művészeti alkotás lett.
0: De tudod, mi volt az érdekesebb, és ez különben felháborít engem különben a mai napig is, hogy tudom, hogy így mániákusan az oszlop lerakásnál, mert ott összesen van azt hiszem 4 oszlop, vagy 5, mindegy, hogy az tudod, úgy legyen lerakva, hogy ez mint a lézer olyan egyenes legyen, tudod, hogy az, húztam ki ilyen madzagot, meg ilyen minden, stb. Hát persze, hogy nem lett egyenes. Persze, hogy nem lett egyenes, mikor összehet heggezt az egész kerítést, hogy belenézel oldalra, és nem olyan, mint a nyíl, hanem olyan kicsit olyan, tudod, olyan kicsit olyan. És én mondom, hogy mikor annyit mértem, és akkor ott mindent használtam, vízi mértéket, meg amit el tudsz képzelni. Egyenesnek egyenes, csak tudod, egymáshoz viszonyítva nem tökéletesen egyenes maga úgy, tudod. Na mindegy, a másik, ami pedig nagyon durva, én remélem, hogy ezt a kerítést sose nem kell majd szétszedni, vagy felújítani, vagy valami.
1: Mi van? Ugyanis, mi van betéve az alapba?
0: Hát ez az. Én egy picit félreértettem az alapnak a fontosságát. Nekem megmondta, hogy 80 cm-re le kell menni, mert hogy ott van a fagyáspont, valami ilyesmi. Hogy nehogy megemelkedjen a kerítés, tudod. Csak utólag szóltak rám, hogy mit csinálok, mert én akkor a lukat csináltam, hogy egy oszlop, ez különben egy ilyen 1,10 méteres kerítés, szóval olyat képzeltek, nem ilyen nagy. Én egy oszlopba beraktam 2,5 talicska betont. Mondták, hogy ez enyhe túlzás. Tehát nem kell 2,5 talicska beton egy kis oszlopocskára. Akkor mondtam, ja, mondták, hogy ez örök itt lesz. Hát mondom, jó. Most nem tudom, látom rajta, nem tudom, hogy át tudod érezni, hogy ez mennyi. Az sok. Tehát annyi nem kell. Annyi nem kell. Valahogy fél talicska is elég lett volna. Hát nyugodtan nem kellett volna 2,5. De a kerítés azután áll. Nem, mi legyenes, de áll. Szóval, hogy oké. Okay, szóval, hogy... Hát ilyeneket csinálunk mi, őrlet. Különben most az meg hihetetlen a számra, tényleg valakinek ez nagyon megy. Van nekem a Giorgio barátom, aki amúgy építész.
1: Akit egyébként Gergőnek hívnak, aki jobban hangzik.
0: És a lényeg az az, hogy folyamatosan mesél, hogy és akkor majd leszedi a tetőt, kicseli a tetőt, nem tudom, erre-arra. Mondtam, hogy de miért nem hívsz el minket, mondom, megcsináljuk. És nagyon jó volt így, mert akkor volt, aki fenn volt a tetőn, én voltam a daru, mert hogy én tudod, elérem föntről is, meg lentről is, és akkor adogatták le, és akkor tudod, hogy tényleg egy egész délután alatt ez az egész tető eltűnt, a konstrukció, meg minden. Odáig jutottuk el a nap végére, hogy feltettük az új, én nem értek el, hogy micsoda, az a legfontosabb, a legtetején az a nagy gerend, amin majd fekszik az összes többi. Mit tudom én. Arra teszik le utána majd azokat a keresztgerendákat.
1: Mindjárt ír az Oli bácsi nekünk üzenetet.
0: Ezeknek annyiféle, nem tudom én, milyen kifejezés van, nem tudom, hótfarok, meg nem tudom, meg...
1: Az a cserép.
0: Meg mit tudom, az a hótfarkú.
1: Igen, hótfarkú cserép, ilyen, az az ilyen.
0: Igen. Szóval rengetegféle kifejezés. A horogfa, meg ilyen mindenféle ilyen kifejezések van. Nekem minden gerendben. Az a nagy gerend, ami fönn van. És elmúlt 2 nap, és a Gergő mutatja, hogy ő maga telepakolta azokkal a gerendákkal, és már mindjárt kész a kompetitív korszak. És mondta neki, hogy miért nem hívsz föl? Nem is értem, hogy hogy csinálta meg maga. Maga, egy maga. Tehát one man show. Fantastic. De hát, hogy tényleg én mindig irigylem ezeket az embereket.
1: De hogy tudja, hogy kell csinálni? Építész. Jövő építész.
0: Persze, azért mondom, de az is kezdtem, hogy igen, építész.
1: Ja.
0: Nem azzal foglalkozik, ugye, de hogy igen, hát vágja ezeket a dolgokat. Hát úgy vágta, tudod, és akkor most ezt beresztük, ez

0: a gerendát beeresztjük emez alá, mert akkor ez most jó lesz, akkor vágjuk, akkor vágtak, akkor így, akkor úgy, akkor azt passzoltak. Őrület követ, én nagyon élvezem az ilyet. Amúgy, akkor volt egy olyan rész, ahol csak én tudtam felmászni, tudod, akkor felmásztam, akkor fúrtam, nem tudom, kettő valami, nem tudom, mi között a őrület.
1: Akkor ledőlt,
0: amit addig
1: összetánkoltatok.
0: Nem.
1: Zeci fölment és fúrt egyet, az ilyen...
0: Én nem tudom, hogy még, vagy még feltételezett, hogy én ebben béna vagyok.
1: Hát nem feltételezem.
0: Nem vagyok. Abszolút.
1: Nincsenek előítéleteim.
0: Nézd, ha láttam a szemedbe, kis huncu. Szemtelen kicsit velem. Szóval, akkor kell még a villáskulcs, francia kulcs, oké, és most itt azt mondják, hogy schnitzer. Hát én ezt nem hallottam, de ez a skalper.
1: Az a skalper, igen.
0: Schnitzer, igen. Skalper. Azt tényleg mindenre
1: Schnitzen,
0: kell.
1: Schnitzen, vágni, vágó.
0: Schnitz.
1: Skalper, igen.
0: Igen.
1: Visszahúzható pengélyű vágó kés.
0: Ez jaj, annyira
1: csodálkozik
0: magyar.
1: A Magyarországon,
0: annyira
1: nem lenne
0: magyar.
1: Neki egy ilyen hosszú neve.
0: Visszahúzható pengélyű vágó kés. Én még kiegészítem, amivel kényelmes. Én persze mindig elvesztem, ezért most már megtanultam schnitzerrel is blankolni. De van az a blankolófogó. Úristen, hát az annyira fantasztikus. Mert ugye ez a schnitzerrel, tetszik ez a kifejezés, már hogy így fogom a szkalpert, ugye az, hogy külön, hogy vágdosod körbe, közben ne vágd át a kábelt, és utána lehúzod róla azt a borítást, oké. De a blankolóval jött, megfogod, egy kattintást, pám, lejön az egész. Fantasztikus. Nagyon jó. Very nice. Látom, hogy ilyet még nem használtam, mert használtad volna, akkor már mondtad, hogy igen, átérzem, ez fantasztikus.
1: Nem
0: ez
1: érzem el, ne haragudj.
0: Fantasztikus. Írják az egyik hallgatók, hogy Mester Gerenda lesz az.
1: Igen.
0: Lesz. Valószínűleg Mester Gerenda, mert az a fő, Master. Master Gréda. Mester Gerenda, és arra mennek a horogfák. Szerintem horogfa az, ami keresztbe megy. De az mind Gerenda különben. Annyit most nézd rám, hogy what the fuck, mi ez az egész. De neked milyen szem? Van szerszámod otthon valamit? Te használsz bármit? Szeretsz ilyen dolgokat? Bütykölni, megcsinálgatni?
1: Hát mondom.
0: Azon most... kívül mondta, hogy most megcsáltad ezt a polcot. Ezt a polcot. Jellemző rád, vagy annyira
1: hát
0: nem?
1: Hát annyira nem. Nem, tudom, nekem alapvetően az ilyen mérésekkel hát. Van problémám. Tehát, hogy az, hogy most lemérni, így, úgy, amúgy, tehát, hogyha most valami ki kéne vágni, vagy tudod, ide teszed, akkor biztos, hogy merőleges-e, vagy biztos, hogy nem tudom én, úgy áll, ott áll, ahol kell, szóval nekem nincs türelmem az ilyesmihez alapvetően. Tehát most nyilván az ilyen, felszögelek valamit, vagy ilyesmit, tehát hogy azzal nem
0: az viszont
1: semmi
0: jó.
1: Gond.
0: Szóval...
1: Tök jó az, amikor egy férfi ért ezekhez a dolgokhoz, az idősebbek ugye az mindent vágnak,
0: jobban.
1: Tehát nagyon durva, tényleg bármit. Nem is kell feltétlenül, hogy ez legyen a munkája, vagy hogy ezzel foglalkozott évek alatt,
0: igen,
1: hanem úgy
0: egyszerűen tudják.
1: Úgy jött, tudják és kész. Hát apukámat mindig szivatjuk, mert ő még abszolút nem ért ezekhez a dolgokhoz, és akkor mindig mondja, hogy jó, mindegy, de hát én megszervezem a munkát,
0: ja.
1: Az is jó. Persze,
0: hát,
1: hogy jó,
0: igen.
1: Csak mindig szivatjuk, mert nem tudom, gombosan mondjuk így állnak, vagy így álltak a konnektorok, tehát amikor apukám szerelte be
0: hogy
1: őket, akkor enyhén az régen, az enyhén az idézőjelben van.
0: Jó, van, nem baj.
1: Úgyhogy, na.
0: Ez egy ilyen dolog, különben Dobáda Robi mondja, hogy jaj, ezek a jó házi munkák, ezeket szeretem a legjobban, csak legyen jó az idő. És ez azért írja, mert hogy különben nekünk általában egy csomó minden megér a Dobárdán. Ilyet, hogy tudod, hogy nem tudom, majd ő forgat malacot, csak legyen jó az idő. Majd most már mindjárt épít egy, nem tudom, egy nyári terasz, csak legyen jó az idő, és akkor sose semmit nem csinál.
1: Hát mert nincs jó idő, látod,
0: és akkor,
1: hát most
0: igen.
1: Is rossz idő van.
0: Csak ezért mondtuk, hogy csak legyen jó az idő, úgyhogy ez írja ő, és már ezen röhögünk így a társaságban, úgyhogy ennyi.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Panna reggeli. Jogában áll hallgatni.
5: A reggeli legjobb pillanataiból.
6: Na hát most én nem tudom, hogy ki mennyire szokta megpakolni az autóját, azért elég nagy művészek vagyunk mi időnként.
7: Szeretünk pakolni szerintem.
6: Nagyon, igen. Bár aztán meg van a másik oldal, aki megveszi a Passat karavánt, hogy majd pakol és soha nem pakol. Ilyen is van.
7: De mindig lehet olyan szituáció, lehet. Adódhat olyan helyzet, amikor éppen pakolni kéne. Én úgy gyakran találkozom ezekkel.
6: Milyen házat veszünk? Olyat, ahol van tetőtér, majd kialakítjuk. Soha.
7: Így van.
6: Soha.
7: Igen.
6: Nem alakítják ki. Na mindig, egy felvétel került ki, hát nem egy, hanem több igazából a netre. India környékén készült egy Fiat Panda, úgy meg van pakolva. Én azt hittem, mikor olvastam, csak nem láttam a képeket, hogy csak úgy jócskán meg van pakolva maga az autó, nyitva van a hátsó része. Nem, a tetejét telepakolták, az autó orrát telepakolták, minden telepakoltak dobozokkal, sörös gajbákkal, mi ezt így hívjuk.
7: A sofőr előtti szélvédő rész az tiszta, meg az ajtó, hogy be tudjon szállni.
6: És minden más tele van pakolva.
7: Lógnak a tárgyak.
6: Haverom mesélte, hogy ő például keveredett egyszer egy olyan problémába, hogy berendelt egy csomó műanyag ilyen üveget az ő vállalkozásához. És lement, és ő benne akkor tudatosult, hogy az méretre mekkora. És ő lement egy normál autóval. És mondta, hogy hűha, ez baj lesz. Hát azt mondja, nézzük, mennyi fér be magába az autóba. Bepakolták, és mindig volt egy hatalmas zsák. És mondta, hogy hát neki nincs ötlet, azt mondja, rárakja a kocsi tetejére. Hát mit csináljon? Rárakta a kocsi tetejére, elindult az autópályán haza, és ez csak azt látta, hogy ott valami megengedett, és minden repül ki az autópályára. És akkor félre kellett állni, és összeszedni az autópályát. Azt tudjátok, hogy ez milyen veszélyes? Az olyan veszélyes, hogy már tudod, mikor olvasok, hogy az autópályán, mikor félreállsz, akkor 6 percen belül nagy esélye meghalsz, ugye? De van ez... Ez így. Hihetetlen. De tudod, és ez a leglosszabb, hogy én ismerem őt, abszolút jó lelkű, nem szokott ilyet sem. Hát nem az, hogy valamit csalt, vagy lopott valamit, csak megpróbálta, tudod. Nem sikerült. Katasztrófa.
7: Szeretett volna valamit összehozni.
6: Igen.
7: Azt mondta neki a mindenható, hogy akkor tessék.
6: Ma nem. Ja, mindenható levet, és megfricskázni. Legyen izgalmasabb a napod.
7: Tessék. Ez a jutalmad.
6: Igen.
7: A próbálkozásodért.
6: A másik pedig...
7: Az autópálya. Biztos mit, amíg a szél is, tudod, hogy igen. Így jobban kelljen futni utána.
6: A másik, ami érdekes nekem, ez, hogy mi minden történik az utakon, ez elképesztő különben. Ez a pakolás, erről lehetne mesélni fél napot különben. De a másik az, hogy én bevallom össze, én most észrevettem, hogy a motoromon két dolog hiányzik. Ez valahol lerepült. Az egyik...
7: Kuka.
6: Kezded el? Kezdve az egyik az, hogy felszereltünk egy ilyen halálstabilan, felszereltünk egy olyan tartót, ez neked is van, amire rá tudod csatlakoztatni a hátsó dobozt, az úgynevezett top case-t.
7: Igen.
6: És ennek az egésznek ugye csavarok meg minden, és van egy fedőlapja, amivel letakarod az egészet. Az egyik komolyabb tempós út után rájöttem, hogy nekem ez nincs meg. Hoppá. Valószínűleg egy exit ére meg, és így lerepül. És azon gondolkozik, szerencs, hogy nem volt mögöttem valaki. Vagy ez hol van? Nem tudom én. A másik, amit most észrevettem, ezt is elmegyek megcsinálni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy néz ki, de az autókerekén is vannak ilyen súlyok, ezzel balanszírozzák ki a kereket. Uh-huh. A motornál mindig bal és jobb oldalt van egy-egy súly. Párhuzamosan. Nekem a jobb oldali eltűnt. Nincs többet ott.
7: Tudjon, hogy mész, leviszi a szélit minden alkatrészed.
6: Le. Hagyom el az alkatrészeket, úgyhogy mindenféleképpen...
7: Repülnek.
6: Bejelentkeztem hétfőn, egy ilyen teljes átnézése és csavarhúzásra. Újra ragasztás, meg minden.
7: Pont most találkoztam egyébként egy állandó kedves hallgatónk, Adriána fiával. Igen. Beszélgettünk egyébként.
6: Na és?
7: Steve, a beceneve?
6: Stevie,
7: és ő mesélte épp azt a sztorit, amit már hallottam akkor, amikor ez aktuális volt, hogy lerepült a kipufogója a Becsei úton. Az hát nem csoda, hogy csoda, hogy te nem repülsz le igazából.
6: A Becsei út, ja, ott ment.
7: 50-nel az... többen.
6: Persze.
7: 50-nél. És én most lett világos számomra igazából, hogy az úgy elrepült, hogy azt nem találtam.
6: Ja, soha nem lett meg.
7: Ilyen szállt. Arra eszmélt fel, hogy ilyen elég hangos, ugye, a igen, motor. Ilyet csinálta. Mert keresték, hát az valahol egy szántóföldön.
6: Nem, hát én is próbáltam
7: learatták.
6: Én is próbáltam keresni ezt a lapot, ami lerepült, de soha nem találtam meg. Úgy.
7: Megtörténik.
6: Ja, mindegy.
7: Nem tudom, imádnak pakolni az emberek. Nekem most beugrott egy ilyen sztori. Árultunk valami régi, nem is árultunk, hanem föltettük, van egy ilyen Facebook csoport, hogy így el lehet ajándékozni mindent.
6: Igen.
7: És akkor ilyen nagy szekrényeket, de föltettem, én lemértem a méretét. Tudod, ez a tipik ilyen bemész, és akkor ilyen 270-es belmagasságra egy majdnem a plafonig érő. Mm-hmm. Ilyen gardrop sor, ilyen rettenetes régi.
6: Ezt adtad ajándékba valakinek?
7: Kivittem gyorsan udvarra, és akkor így föltettük, lefotóztam. És akkor mindjárt jelentkezett egy csávó. Hát egy ilyen kupec, aki ott így lesújt, elviszi, és igen, akkor eladja. Na. Nem tudom kire, de úgy voltam, hogy próbálkozzon ő, világos volt, hogy mik a szándékai. A csávó, tehát mondom is, volt egy ilyen, hát most mit tudom én, egy ilyen 2-2,5 méter hossznyi. Eljött egy régi Ford Focus azzal a hatchbackkel. Tető csomagtartó se volt rajta.
6: És talán mondja, rárakta.
7: Hú, hát de mondom, ez be fog férni, hogy megpróbáljuk. Hát de mondom, egyet sem bírva tenni, tehát így nem, sehogy nem férve, tehát így egy se. Tudod, és van négy. És akkor így, és? Még egy cipelni kellett meg, tudod, segíteni, pakulni, tudod, ingyen adod, és akkor még te így viszed, ezek annyira bosszantóak, de mindegy, mert így egyedül jön ki, és látod egy ilyen satnya ember, tehát most mit tudom, így megsajnálod. Jó, tegyük be, persze, hogy nem ment be, és akkor hát nincs valami jármű, amivel elbír, hát mondom, nem, engedjük
6: el. Nincs valami jármű,
7: adom, engedjük már, és akkor jó, nem hogy megoldj, és akkor végül elküldtem, ami traktoros, akkor igen, egy traktorra, meg egy ilyet, ilyen nagy, nem tudom, szerintem a disznókat szállítja, és arra, hogy főférni mindent. Ott is egyébként a haverja tette föl, meg én, neki, ingyen, az ingyen szekrény, tehát az zseni a csávú, tényleg.
6: Legenda.
7: Hát igen, lehet így elég csúnyán pakkolás, nem tudom, én is ezzel gondolkodom igazából, tehát amikor időnként azért kell vinni valami nagyobb tárgyat, én most ott tartok, hogy tudom, hogy annak így tökre örültem, mondjuk, hogy nem tudom, a fűnyíró az nekem így fontos, hogy beférje, mert kell néha paricsolni a füvet, és az most így nem fér be. És ezzel gondolkodtam, azt így nem, hogy vigyem ki? Hát nem tudom, másik jármű, nem tudom, apámat ugrasztom szerencsétlen folyamatosan, mindig valami hülyeséget.
6: Az a szára nem összehajtható?
7: Hát de akkor is, akkor annyira hülye pici ezeknek a szedánoknak a bemenete, biztos változó ez is, az enyémnek az, és akkor tehát van ott hely, beférne, érted, csak a bejárat az kicsit.
6: Aha.
7: Na mindegy, nem tudom. Nem tudom, wow. És kézzel most csomagtartóra, meg nem tudom, tetőre így föltenni, mert van tető csomagtartó, most oda föltenni, kinéz, Viktor mutogatja az óráját, zárjuk a témát.
6: Ja, jó, okay.
7: Mit szoktatok pakolni? Írjatok nekünk 0636 21 605.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
0: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
6: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
7: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
9: Itt a Pannon Rádió.

0: a valódi koffeinterápia.
1: 8 óra 15 perckor kívánok szép reggelt, és legyen csodás a délelőttötök is, mert hogy ez augusztus utolsó napja, holnap már szeptember lesz, nem túl jó hír ez azoknak, akik iskolába indulnak, viszont bízhatunk abban, hogy talán a hőmérsékleti értékek egy kicsit szelidülnek, és lesz egy nagyon-nagyon szép szeptemberünk iskolával, vagy iskola nélkül, teljesen mindegy, de a lényeg az, hogy egy picit fel tudjunk lélegezni, és élvezhessük ezeket a minden napokat a forróság, a melegek nélkül. Nos, de mondom már is, hogy ugye elmondtam azt, hogy augusztus 31-e van augusztus utolsó napja, amikor is az Erikák, a Bellák és a Ramónák ünnepelhetik névnapjukat. Aztán Szabadkán és környékén még egyelőre nagyon kellemes 24 fokot mutat a hőmérő higanyszálam. Több lesz ettől, egész pontosan 10 fokkal, 34-35 fokot ma is el fogjuk érni. De aztán jó hír, hogy holnaptól, tehát ahogy átlépünk a szeptemberbe, egy picit lehűl a levegő, egy picit, úgyhogy talán kellemesebb lesz, és némi csapadékra is van kilátás, de ezt majd meglátjuk. Aztán mondom azt is, már is, hogy mire számíthattok, hogyha velünk maradtok egészen 14 óráig a Presszó végéig. Lesz majd programajánlom, egész pontosan ellátogatunk Horgosra, a Horgosi Művelődési Ház programjairól is szólunk, de más programokat is ajánlunk. Aztán várjuk a stúdióba Varga Patriciát, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosát, ő pedig majd szeptemberre ajánl könyveket, a legkisebbeknek, de a felnőtteknek is. És vissza az iskolapadban holnap becsengetnek, úgyhogy kik van az is derülni, hogy mondjuk a Majsai úti iskolában mivel várják az elsősöket, és úgy általában mivel készül az iskola, mivel várja vissza a diákokat. És mivel ma hétfő van, 13 óra után lesz majd sportműsor, és emellett nagyon-nagyon-nagyon sok jó zene, közérdekű infók, programok, ahogy említettem, és út- és határinfo, és minden más. Ehhez kíván nektek jó vételt és kellemes időtöltést, Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni. Tartsatok velünk!
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinković utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a 7 napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024-553-910 vagy www.fontana.hu.

A Pannonpresszó folytatásában pedig következzen néhány esemény, ami ezen a napon történt a múltban. Egész pontosan 2014 éve született Julius Caesar, római császár, 4 évig tartó rémuralmának egy összeesküvés vetett véget. Hatalomra kerülésekor kezdetben népszerű volt, de politikai módszerei tékozlása, önimádata, amellyel megkövetelte, hogy istenítsék, ellenszenvessé tette az egész birodalomban. Monarchikus uralomra törekedett, környezete nem bírta tovább kegyetlenkedéseit, és orvul megölték. Aztán 77 éves ma Richard Gere 1949. augusztus 31-én született, kiválóan zenélt, játszott fúvós hangszereken, zongorán, gitáron, szitáron, sőt egy időben saját rock együttese is volt. A Grease című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet. Lényegében ezzel a szereppel indult el a pályán. 1975 óta filmez, és olyan filmek tette ismerté nevét, mint az 1979-es amerikai Gigoló és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. Az 1980-as évek második felében készült filmjei nem voltak sikeres vállalkozások. 1990-ben azonban a Micsoda nő című film főszereplőjeként tért vissza, és mutatkozott be érett férfi szerepben. És 29 éve a mai napon, tehát 1997. augusztus 31-én hunyt el Lady Diana Velszi hercegné, Károly herceg első felesége.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

És az óra végén akkor lássuk, mi a helyzet a határátkelő helyeken. Abban az esetben, hogyha Szerbiából mennétek Magyarország felé, akkor talán egy picit többet kell várakoznatok Királyhalomnál. Ott fél óra, 40 perc a várakozás idő. Kelebia és Horgos egy, ott 20-20 percet kell várni, de a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás idő. Tehát átjárhatóak a határok könnyen, nem kell vesztegelni. Hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor ott jó híreink vannak, mert bármelyik határt is válasszátok, könnyen át tudtok jutni, mert egyik határátkelő helyen sincs 15 percet meghaladó várakozás. Ha van infótok jövetmenet, azt küldjétek a 0636216 05-ös SMS szám.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Egy nem túl kedvező hírrel indítjuk ezt az órát. Azokhoz szólunk, akik Szabadkán a vasutas helyi közösségben a Milutin-Uszkókovics utcán keresztül szoktak közlekedni. Hát tervezzék újra az útvonalukat, mert hogy mától lezárják az utcát időszakosan, és már is mondom a részleteket. Szabadka város kommunális ügyi energetikai és közlekedési titkársága közleményben értesíti a lakosságot, hogy a Tiszta Szerbia projekt keretében folytatódnak a munkálatok a Szennyvíz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartásoknak e hálózatra történő csatlakoztatásán, minek következtében a Milutin-Uszkókovics utcát a Jován Mikics utca kereszteződésétől az 51. Hadtest utcával való kereszteződésig lezárják a forgalom előtt. A tervek szerint a munkálatok a Jován Mikics utca kereszteződésétől indulnak és szakaszonként zajlanak majd augusztus 31 és szeptember 30-a között, amely időszakban az utcákat 7-től 16 óráig teljesen lezárják, azon kívül pedig a forgalom rendesen zajlik. Az első szakaszban a munkálatok ideje alatt a Milutin-Uszkókovics utcában a Jován Mikics utca kereszteződésétől a Krusevác utca kereszteződéséig a forgalmat minden jármű számára lezárják, kivéve a kivitelező járműveit. A Krusevác utcát a Miroszláv Antics utca kereszteződésétől, a Dugovics-Tisztúc utcát pedig a Timok utca kereszteződésétől zárják le. A második szakaszban a Milutin-Uszkókovics utcában a Krusevác utca kereszteződésétől a Várdár utca kereszteződéséig a forgalom minden jármű számára korlátozott, kivéve a kivitelező járműveit. A Várdár utcát a Miroszláv Antics utca kereszteződésétől a Makarska utcát pedig a Timok utca kereszteződésétől zárják le. A harmadik szakaszban a Milutin-Uszkókovics utcán a Várdár utca kereszteződésétől a Ruma utca kereszteződéséig a forgalom csak a kivitelező járművei számára lehetséges. A Ruma utcát a Miroszláv Antics utca kereszteződésétől lezárják. A negyedik szakaszban a Milutin-Uszkókovics utcán a Ruma utca kereszteződésétől a Kisernő utca kereszteződéséig zárják le a forgalmat a kivitelező járművei kivételével. A Kisernő utcát a Miroszláv Antics utca kereszteződésétől, a másik oldalát pedig a Timok utcától zárják le. Az ötödik szakaszban a Milutin-Uszkókovics utcán a Kisernő utca kereszteződésétől a Gospics utca kereszteződéséig zárják le a forgalmat a kivitelező járművei kivételével. A Gospics utcát a Miroszláv Antics kereszteződésétől zárják le. A hatodik szakaszban a Milutin-Uszkókovics utcán a Gospics utca kereszteződésétől az 51. Hadtest utca kereszteződéséig zárják le a forgalmat a kivitelező járművei kivételével. A Tanító utcát a Majsai út kereszteződésétől zárják le. Tehát, ahogy említettem, augusztus 31-e, tehát mától egészen szeptember 30-a között lesz egy kis zűrzavar ezen a szakaszon, úgyhogy mindazok, akiket érint a Milutin-Uszkókovics utca lezárása, azok próbáljanak alternatív útvonalakat keresni ebben az időszakban.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hannon Rádió.
3: A te hangod.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
5: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Editor's Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Hi, this is Calvin Harris. You're listening to my station.
2: A Pannonrádióban.

Egy kis időjárás előrejelzés a folytatásban kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. Ma friss reggelt követően sok napsütése van, kilátás, estig csapadék nem várható. A délkeleti később déli-délnyugati szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 35 fok körül alakul. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Elmondtam az imént, hogy kánikulával búcsúzik az augusztus, de mit mond az orvos meteo? Ma ugye 32-36 fokig emelkedhet a hőmérséklet, így a hétvégi front után gyorsan visszatér a nyári meleg, és fokozódik a hőterhelés is. Fejfájás, bágyadtság és koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek, a keringési problémákkal élőknél gyakoribb lehet a vérnyomás ingadozás is. A napos meleg időben az UV-sugárzás is erős lesz, ezért a déli órákban érdemes árnyékos helyre húzódni, illetve fokozottan figyelni a rendszeres folyadékpótlásra. Vigyázzunk magunkra!
1: Panorádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
0: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Megemlékező sétát tartanak ma Belgrádban 22 hónappal az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlása után. A blokkádoló egyetemisták bejelentésük szerint 7 órára várják a résztvevőket a Száva térre, onnan a belgrádi központi vasútállomásig vonulnak. A menet végén 16 perces csenddel emlékeznek a tragédia 16 áldozatára. A diákok szerint tovább és felelősségre vonást és igazságot követelnek. Újvidéken szintén megemlékezést tartanak. A résztvevők ott 19 óra 45 perckor gyülekeznek, majd a vasútállomáshoz vonulnak. Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek hegyoltalak nehezítik az oldást. A tűz lokalizálásán tűzoldók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészek. A Kosava gyengült és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sienica térségében azonban továbbra is ellenőrizetlenül ég a tűz. A Szerbiában állomáshozó orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. 43. alkalommal rendezték meg tegnap a hagyományos szamár versenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen emlékekből. A fogadhajtós szamár verseny győztese a mindössze 10 éves Vajda Botond lett. A megmérettetés számos kísérő program színesítette, többek között volt kerékpárverseny gyermekeknek, kirakodóvásár, ugrálóvár és még számos szabadtéri program. És kevésbé jó hírek Nepálból, ahol az áldozatok száma 903-ra emelkedett, közölte ma a Nepáli Nemzeti Katasztrófa Védelmi Hatóság. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az áradásokban legkevesebb 2742 ember megsérült. A rendkívüli helyzetekért felelős hatóság adata alapján még több mint 2400 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
0: Sport.
5: Egy egyes döntetlent játszott a TSC a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában tegnap este. A Topoljai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek már a 8. percben, majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával és beállították az 1-1-es végeredményt. A topoljaiak jelenleg a 3. a tabellán, míg a smederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vosdovác otthonába látogat, mégpedig hétfőn szeptember 7-én 18 órától játszanak.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-36 Celsius fok között alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Egy második esély.
3: fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
6: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
8: A te zenéid.
7: A te

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Hétfőn naptárt váltunk, hónapot váltunk, és kezdődik szeptember, ezért kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon a Horgosi Művelődési Házban milyen programokat készítettek a szeptemberi hónapra. Hívtuk Sós Nóra programkoordinátort, és itt van a vonal túlsó végén, köszöntöm sok szeretettel. Szia, Nóri!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Tehát akkor mivel várjátok a közönséget, az érdeklődőket szeptemberben? Milyen programokkal?
1: Szeptemberben lassan visszatérnek a jól megszokott programjaink, de az első, melyet meg kell említenem, a szeptember 5-én, azaz ezen a hétvégén szombaton kerül megrendezésre, a Bartók Dallamok az Órás Villa kertjében elnevezésű rendezvényünk, mert hagyományosan mindig szeptember első hétvégéjén tartunk meg, hiszen Bartók Bélának az Órás Villában történt gyűjtésének 120. illetve születésének 145. évfordulója alkalmával szervezzük meg idén ezt a zenei eseményt, melynek az idejében a különlegessége az, hogy immár 20 éve, hogy a gyűjtés 100 éves jubileuma jegyében emléktáblát helyeztek el az épület külső falán, tehát ennek a koszorúzására is sor fog kerülni. És amellett, hogy Bartók dallamok fognak felcsendülni, nagyon szép gazdag zenei programot készítettünk el az idei évre, így az Alapfokú Zeneiskola oktatója és hegedűse, illetve zenészei is vendégeink lesznek, valamint a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület négy művészei is táncra, illetve énekkel fognak készülni, akiket a Súlyom Tambora zenekar fog majd kísérni, de mint a négyből énekesek tekintetében Tilin Kulucai és Csonka Katalin is a vendégünk lesz, valamint egy ifjú fiatal Kávai Réka, a Szabadkai Zeneiskola generáció diákja is vendég szerepel majd nálunk, illetve a Temerinék is ellátogatnak hozzánk, hiszen a Köcsök zenekar is fel fog lépni, és már büszkeségünk, hogy Balázs Piris Roma is elfogadta meghívásunkat, és Imi Zongora művész tér vissza szülőfalujába szombaton, és őt is hallgathatja majd a közönség. Az idei évnek a különlegessége, hogy a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozatának a nyitó eseménye is egyben a Bartók Dallamok az Órás Villa kertjében. Így aki egy kizenei csemegére vágyik a hétvégén, egy szép környezetben szeretné mindezt eltölteni, azt nagy szeretettel várjuk az Órás Villa kertjébe, mint említettem, szombaton 17 órai kezdettel. És mint már megszokhatták, szeptember Horgos egyik legjelentősebb eseményének az ünnepe is ebben a hónapban kerül megszervezésre, amely nem más, mint a születinapok. Az idejében már a 36. születinapokat tudjuk megszervezni, amikor is terménykiállítás, főzőverseny, kézműves és gasztronómiai különlegességgel készülünk, valamint a legkisebbeknek születi olimpiával is készülünk, mert a születjegyében fog nyilván telni. Az idei kiállításnak a különlegessége pedig, illetve témája pedig a régi mesterségek bemutatása lesz, így arra buzdítjuk a környékbelieket, hogy akinek van esetleg otthon eszköze vagy olyan tárgya, amelyet szívesen be tudna mutatni, és beillik ebbe a környezetbe, ebbe a képbe, és nyilván a régi mesterségeket idézi meg, azt nagy szeretettel várjuk a kiállítás erejéig, hogy meg tudjuk mutatni a szélesebb közönségnek is. De mindemellett ugye a főzőverseny, illetve a kézműves vásár mellett a sport tekintetében is idén sportmérkőzések lesznek a Baras szabadidőparkban, mint említettem, a játszóház udvarában pedig ugye az olimpiákat tartjuk a gyermekeknek, és a délutáni órákban pedig vendégünk lesznek a juhászenek, illetve a Falu Kompánia, akik bemutatják legújabb gyermekkoncertjüket, valamint vendégeink is színpadra lépnek, és ők fogják a művelődési műsort igazából képezni. Készülünk már erre a nagy hagyományos eseményünkre, bízunk abban, hogy minden a legjobban fog sikerülni. Illetve, hogy említettem, szeptemberben ugye visszatérnek a jól megszokott programjaink is, a népművészek is lassan belakják a művelődési ház termeit, illetve hétfőnként és szerdánként pedig a sport és a főszerep, akit talán sportolni szeretne, azok megtalálhatják a kedvükre valót, és kikapcsolódni valót akár itt nálunk a művelődési házban is.
0: Akkor mindent elmondtunk, ami a programokat illeti.
1: Így igaz, szeptembert is nagyjából elmondtuk, igazából a születinapokra készülünk gőzerővel, akkor pedig ott október elején szintén folytatódnak, illetve újabb elemekkel készülünk és térünk vissza.
0: Akkor az októberi programokra még várunk, a szeptemberieket pedig látogassuk meg, mert hogy igazán gazdag az idei program is, és ahogy te is mondtad, lassan akkor indultok a szezonnal, és térnek vissza a programok, úgyhogy a hallgatókat is arra invitáljuk, hogy ha csak tehetik, akkor látogassanak ki mindenképpen a Horgosi Művelődési Házba. Sós Nórának köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük szépen ezeket a szép szeptemberi programokat is nektek.
1: Köszönjük a lehetőséget, és várunk mindenkit nagy szeretettel Horgosra.
2: 91.5. A jó választás.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Szabadkán és környékén pillanatnyilag 32 fokot mutat már a hőmérő higanyszála, de még ettől is lehet több a mai nap folyamán, egészen a 35-6 fokot is elérhetjük, úgyhogy nagyon meleg lesz, így kell készülni. És jó hír talán az, hogy a következő napokban egy picit visszaesik a hőmérséklet. Nos, de nézzünk ki ismételten a határa. Mi a helyzet a határát? Talán az, hogy a következő napokban egy picit visszaesik a hőmérséklet. Nos, de nézzünk ki ismételten a határa. Mi a helyzet a határátkelőhelyen? Az utóbbi info után valami kis változás.

és Szerbia között szinte várakozás nélkül lehet átjutni, úgyhogy bátran várunk benneteket sok szeretettel, és természetesen várjuk az infoitakat is, ha ott vagytok jövet menet. A 0636216605-ös SMS számra megírhatjátok, hogy valóban nincs várakozási idő, csak ugye a szükséges adminisztrációs ügyek miatti várakozások vannak, vagy azért mégiscsak többet kell várni. Várjuk az infókat, köszönjük szépen előre is!

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre.

0: De a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
1: 91.5 A jó választás.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Mostanában mindenhol szembe jön, lattékban egészségcikkekben, meg persze a nagy kérdésben, hogy mire jó a kurkuma valójában. A kurkumáról lesz szó, tehát a folytatásban, ami nem egy TikTok találmány, több ezer éve használják már, főleg Indiában. Ott nem csak főznek vele, hanem konkrétan gyógyászati célokra is bevetették, már jóval azelőtt, hogy a superfood szó megszületett volna. A sárga színét a benne található kurkumin nevű vegyület adja, ami a sztori főszereplője. Na és itt kezd érdekessé és izgalmassá válni a dolog, mert amikor valaki megkérdezi, hogy mire jó a kurkuma, akkor általában egy gyors listát vár, de a valóság inkább egy komplexebb kép. A kurkumin egyik legismertebb hatása, hogy segíthet a gyulladások csökkentésében. Ez jól hangzik, főleg ha belegondolunk, hogy a krónikus gyulladás egy csomó modern betegség mögött ott van a háttérben. Viszont fontos, nem arról van szó, hogy eszel egy teáskanállal, és másnap már tért protézis nélkül futod a maratont. Inkább hosszú távon rendszeres fogyasztással lehet elérni bármit is. Ha volt már olyan napod, amikor a gyomrod úgy döntött, hogy ma inkább ellened dolgozik, akkor jó hír, a kurkuma az emésztésben is segíthet. Serkenti az epetermelést, ami segíti a zsírok lebontását. Magyarul egy nehezebb kajálás után nem rossz ötlet egy kis kurkumát is bevetni, bár ne ettől várt, hogy a dupla sajtos burger light kategóriába csúszson. Sokan úgy tekintenek a kurkumára, mint egy immunerősítő szent grálra. A helyzet ennél árnyékoltabb. Inkább arról van szó, hogy támogatja a szervezet működését, ami közvetve segíthet abban, hogy jobban reagáljunk a betegségekre. Tehát nem kiváltja az alvást, a zöldségeket, meg a mozgást, hanem melléjük áll be a csapatba. És hogy hogyan érdemes fogyasztani? Itt jön a csavar, amit sokan nem tudnak. A kurkuma önmagában nem szívódik fel túl jól, kell neki egy kis segítség, hogy kibontakozzon. Ez a segítség általában a fekete bors, pontosabban a benne lévő piperin. Együtt már sokkal hatékonyabbak. Plusz egy kis zsír is jól jön, mert a kurkumin zsírban oldódik. Magyarul, ha kurkumát használsz, ne csak rászórd a kajára, hanem gondolkodj egy picit rendszerben. A kurkuma tehát alapvetően biztonságos, de nem mindenkinek jó ötlet ész nélkül tolni. Epe problémáknál például ronthat a helyzeten, mert serkenti az epetermelést. A vérhígítót szedőknek sem árt óvatosnak lenni, mert fokozhat hatását. Terhesség alatt nagyobb mennyiségben szintén nem ajánlott, és műtét előtt is érdemes szünetet tartani vele. Viszont minden más esetben nagyon jó ötlet kurkumát fogyasztani.
1: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Megemlékező sétát tartanak ma Belgrádban, 22 hónappal az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlása után. A blokkádoló egyetemisták este 7 órára várják a résztvevőket a Száva térre, ahonnan a belgrádi központi vasútállomásig vonulnak. A menet végén 16 perces csenden emlékeznek meg a tragédia 16 áldozatára. A diákok szerint továbbra is felelősségre vonást és igazságot követelnek. Újvidéken szintén megemlékezést tartanak, a résztvevők ott 19 óra 45 perckor gyülekeznek, majd a vasútállomáshoz vonulnak. Javul a helyzet a szerbiai erdő és bozott tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi-hegységben a meredek hegyoldalak nehezítik az oltást, a tűz lokalizálásán tűzoltók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészek. A Kosava gyengült, és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sjenica térségében azonban továbbra is ellenőrizetlenül ég a tűz. A Szerbiában állomásozó orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. 43. alkalommal rendezték meg a hagyományos szamár versenyt Királyhalmon. Idén sem volt hiány nevetésből, izgalmas és felejthetetlen emlékekből. A fogadhajtásos szamár verseny győztese a mindössze 10 éves Vajda Botond lett. A megmérettetés számos kísérőprogram színesítette, többek között volt kerékpárverseny gyermekeknek, kirakodóvásár, ugrálóvár és még számos szabadtéri program.
6: Sport.
8: Egy-egyes döntetlent játszott a TSC a Szmederevói 1924 ellen a szabad szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában tegnap este. A Topolyai arénában Hadzsicsi szerezte meg a vezetést a vendégeknek már a 8. percben, majd a hazaiak egyenlítettek Stancsics góljával, és beállították az 1-0-ás végeredményt. A topolyaiak jelenleg a 3., a tabellán még a szmederevóiak a 2. A következő körben a TSC a belgrádi Vozdovac otthonába látogat, hétfőn, szeptember 7-én 18 órától játszanak.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Napos és kifejezetten meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 36 Celsius fok között alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissítják majd fel.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Pannonrádió.
9: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
10: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: keverve, nem felrázva. Annompresso.
1: A Presszóban pedig az egyik kedvenc rovatom következik, amikor is érkezik hozzánk, és meg is érkezett Varga Patrícia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa, és ő mindig csodálatos könyvekkel jön hozzánk, így volt ez most is, és így van ez most is, a könyvekről majd töltünk föl képeket, és természetesen a beszélgetést is megosszuk. Előtte azonban egy info, illetve igen. Kettő?
2: Kettő is. Jó. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát új könyvek érkeztek a könyvtárba, és természetesen új könyvekkel is érkeztem, de elöljáróban csak annyi, hogy Lucinda Riley-tól, Bauer Barbara, Agatha Christie és Linda Cassio-tól érkeztek új könyvek, frissek, ropogósak, várják az olvasókat. A másik információnk pedig az, hogy a könyvtár Facebook oldalát is látogathatják az érdeklődők, a Gradská Biblioteka Subotica kötőjel Nova oldalon mindig friss hírekkel találkozhatnak és olvashatnak a könyvtárról. A harmadik információnk pedig az, hogy Városnap alkalmából a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében szeptember 1-én, kedden,
1: holnap,
2: este 6:30-kor Időkapszula címmel kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. Szabadka város életéből érdekes mozzanatokat ismerhetünk meg a helyismereti osztály gazdag folyóirat állományának köszönhetően. Reklámok és hirdetések formájában követhetjük nyomon a város gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését. A kiállítás után pedig a tehetséges Lillian Blue zenekar szórakoztatja a közönséget, és mindenkit várunk sok szeretettel, tehát holnap este 6:30-kor.
1: Köszönjük szépen a meghívást, és akkor most jön az, amiért vágjunk igazából bele, jöttél, vágjunk bele.
2: Kezdjük a gyermekosztály.
1: Jó, és én ahogy szoktam, veszem a kezembe.
2: És lapozgatod a könyveket.
1: Igen.
2: Első könyvünk Tamás Zsuzsa, Kicsi Mimi iskolás lett című könyve. Szintén gazdag illusztrációval és nagyon szép rajzokkal. Kicsi Mimi azon mesehősök közé tartozik, akikkel múlik az idő. A sorozat 7. kötetében először az óvodai búcsúztatóra, majd az iskolai évnyitóra készülhetünk együtt. A mesék már megszokott érzékenységgel mutatják be mind a búcsúzás, mind az izgalmakkal teli kezdeteket, és bizonyítják, az ünnepek nem csak ajándékokról és szép ruhákról szólnak, hanem arról, mi van a szívünkben. Tamás Zsuzsa a legújabb mesé nem csak a Kicsi Mimi rajongóknak nyújtanak segítséget, hanem minden óvodába, iskolába lépő kisgyereknek.
1: És hogyha megfordítjuk a könyvet, akkor látjuk, hogy a Kicsi Mimiből van több könyv is,
2: igen,
1: ugye? A Kicsi Mimi több sorozat,
2: igen.
1: Kicsi Mimi és barátai, Kicsi Mimi pici Bori, és így tovább, Kicsi Mimi karácsonya, lehet, hogy ezt is majd bemutatjuk.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen, megyünk tovább.
2: Menjünk tovább. Kolozsi Angéla, Emília és az Angyal című könyve a következő, ez már 8 éves kortól olvasható. Körmöci György különleges angyal. Kicsit borostás, idősödik, nem különösebben érzelgő, sőt némi képönző. Néha nem is figyel eléggé a védencére, és olyankor mindketten bajba keverednek. A testetlen állapot nem neki való, mert szereti az ízeket, szagokat. De egy valamiben angyalabb mindegyik angyalnál. Szeret élni, és érti, hogy az emberek mit szeretnek az életben. Védence Emília kisiskolás. Szeret bámészkodni, ábrándozni, gyönyörűen rajzol. Persze ő is sokszor bajba keveredik, és mivel Körmöci nem mindig figyel oda, nem lehet tudni, hogy ki segít legközelebb a másikon. De ez nem is baj, mert az angyal fő feladata, hogy védence ne legyen egyedül.
1: Csíkos könyv, Kolozsi Angélától, nagyon igen. Szép könyv, ez könnyű lesz megtalálni, ugye?
2: Így van, és jó. Könnyen olvasható is igen, egyébként. Igen. Akkor ugorjunk a középső részünkhöz, a nyelvi osztályhoz. Uh-huh. Most egy angol krimi könyvvel érkeztem, Laura Dave, The Last Thing He Told Me, azaz az utolsó szavai című könyve. Nézzük egy pár mondatban, mit is rejt a könyv. Szédítő feszültség és gyönyörű próza. A regény a bizalom, házasság és a család kényes kérdéseit feszegeti. A szó legjobb értelmében letehetetlen. az olvasóknak pedig csak annyit, hogy bátran fedezzék fel a könyv rejtelmeit.
1: Jó, akkor ezt a könyvet pedig
2: a nyelvi osztályon találhatják keresték, meg, jó. Angol nyelven íródott és angol nyelven olvasható. Ugorjunk akkor a felnőtt osztály.
1: Ifjúsági. Jót fogtam meg?
2: Igen, jót fogtál meg. Jó, gyönyörűen érdekorált könyv. Igen, új abszolút. Könyv, Bauer Barbara, 200 éves szerelem című könyvét hoztam el. Most érkezett a könyvtárunkba, Barbarától tömbkönyv is megtalálható most már nálunk. Pici tartalom ismertető akkor. Egy napon Szentirmai Rózát furcsa, valóságosnak tűnő álomból ébresztik. Míg álmában mágiára vetették, a valóságban a háza ég le. Bár fiával sértetlenül megmenekülnek, hamuvá és porrá lett életükből semmi más nem maradt, csak egy bordó, bőrkötéses könyv. Egy hosszú évszázadokat átfogó napló, mely a semmiből került elő, benne egy üzenettel. Róza késztetést érez, hogy beleírjon egy kérdést a bordó könyvbe, melyre megdöbbentő módon válasz érkezik. Válasz 200 évvel korábbról. Róza kíváncsian ered utána, hogy megtudja, ki írhatta a sorokat. Bauer Barbara új regény egy évszázadokon átívelő, mágikus szerelem története, melyben párhuzamosan elevenedik meg a híres szegedi boszorkányperek sötét időszaka és a két világháború közötti Magyarország falusi valósága. A nagy kérdés, hogy mit jelent nőnek lenni, mi kell a boldogsághoz, mi vezet az igaz szerelemhez, talán mindenkorban ugyanazok. Egy azonban biztos, férfi kell hozzá, mégpedig az igazi. Tehát a könyv tartalma is utal egyben a borítóra, igen, tehát igen, a kinézet igen. is a tükrözi, nagyon hogy mit szépen. Rejthet.
1: Ezt lehet, hogy én is ki fogom kölcsönözni hamarosan. Ez felkeltetted igen. az érdeklődésemet.
2: Hívogató. Igen. Mindenképpen. És az utolsó könyvünk, az pedig Matthew McConaughey új verses kötete, Versek és imák címmel. Ugye neki megjelent az első könyve, a Zöld lámpa. Bestseller volt, ugye a New York Times első listáján szerepelt. Nagyon hangulatos volt az a könyv is, de nálunk csak ez a könyve található meg, a Versek és az imák, inspiráló, hittelteli, helyenként nevettető gyűjtemény arról, hogyan manőverezzen az ember az élet rodeójában, hogyan vegye üldözőbe az álmait. Matthew McConaughey izgalmas és inspiráló szövegeivel ez a kötet egy igazi különlegesség lesz. Nézzük akkor néhány mondat a szerzőtől, amivel úgymond olvasásra salgalja az olvasóit. Mindig igyekeztem logikusan értelmezni magamat és a világot. Mindig is szerettem szabályokra hagyatkozni, a dolgok értelmét keresve akadtam rá a formájukra. A gyakorlatias megoldást keresve akadtam rá a misztikumra. A bizonyíték vezetett el az igazsághoz, a valóságon keresztül találtam meg az álmokat. Ideje kicsit változtatni a recepten. A helyet, ami eddig észszerűnek tűnt, érdemes arra összpontosítani, ami magával ragad bennünket. Lépjünk túl pusztán az elképzelhetetlenen, és higgyünk abban, hogy az élet költői.
1: Nagyon szép könyvezés, és gondolom, hogy kellemes olvasmány lesz mindazoknak, akik
2: kikölcsönzik. Olyan érdekes kis rajzok vannak benne, nagyon kellemesen van összeállítva.
1: Hát megint nagyon tartalmas a válogatásod. Köszönjük szépen neked, hogy elhoztad, és itt voltál, és ahogy említettem, ugye a könyvekről a képet is fel fogjuk tölteni, hogy könnyebben meg tudják igen. találni az olvasók. Fent lesz mindez a Pannonpresso Facebookos oldalán. Köszönjük neked.
2: Én is köszönöm.
1: Várunk vissza akkor októberben.
2: És mi meg az olvasókat is.
0: Pörögj ránk! Pannonrádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
5: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

palackot tedd őket egy tálcára a ventilátor mögé. Tény, nem ér fel egy légkondival, de érezhetően hűvösebbnek tűnhet majd tőle a levegő. Aztán a talpadat is hűtsd. A talpak hűtéséről sokan megfeledkeznek, pedig ez is kellemesebb közérzetet adhat. Ha otthon vagy, állj néhány percre egy lavor hűvös vízbe, vagy tegyél a talpad alá egy nedves törölközőt. Főleg egy hosszú meleg nap után eshet jól. Arra ügyelj, hogy ne jéghideg legyen a víz, hogy elkerüld a megfázást. Aztán hűtsd le a párnahúzatot lefekvés előtt. Ha esténként órákig forgolódsz a melegtől, ezt érdemes kipróbálni. Tedd a párnahúzatot vagy egy vékony pamutkendőt 10-15 percre a hűtőszekrénybe, nem a fagyasztóba, majd húzd vissza a párnára. Nem marad sokáig hideg, de éppen elég lehet ahhoz, hogy könnyebben elaludj. Aztán enyhén permetezd be a függönyt. Egy kevés víz néha többet ér, mint gondolnád. Ha finoman bepermetezed a behúzott függönyt, vagy az ablak elé akasztott vékony lepedőt, a rajta áthaladó levegő a párolgás miatt valamivel hűbösebbnek érződhet. Arra figyelj, hogy ne áztasd át teljesen, és csak jól szellőző helyiségben alkalmazd ezt a módszert. És a pizsamádat is lehűtheted, ez is azok közé a trükkök közé tartozik, amelyek elsőre furcsának hangzanak, de működhetnek. Tedd a vékony pamut pizsamádat vagy pólódat egy tiszta zacskóba, majd 10-15 percre a hűtőbe. Lefekvéskor kellemesen hűvös lesz, ami sokat segíthet az elalvásban. Nos, reméljük, ezekkel a trükkökkel azért tudtunk segíteni abban, hogy könnyebben elviseljük a forróságokat.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény.

0: Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: A szeptembert, mint egy második januárt sokan az életmódváltás kezdetének tekintik, és miért is ne tennék, ugye visszatér az élet a rendes kerékvágásba a nyári szünet után, a kikapcsolódás a pihenés után. Lehet, hogy nyáron többet fagyiztunk, több olyan kaját ettünk, ami nem igazán tett jót az alakunknak. Nos, jön a szeptember, itt az ideje annak, hogy visszarázódjunk, és egy picit helyrehozzuk az alakunkat. De ne adjuk fel, két hét után adunk néhány tippet ahhoz, hogy az életmódváltás ne csak fellángolás legyen. Ugye életmódot váltani sokan tudnak, megtartani viszont már annál kevesebben. Ha túl nagy lendülettel, vagy túl rövid idő alatt próbálunk mindent megváltoztatni, annak általában kudarc lehet a vége. Kutatások és egészségügyi ajánlások alapján nem az a döntő kérdés, hogy mit kellene csinálni, hanem az, hogy hogyan lehet hosszú távon is beilleszteni a mindennapokban megváltozott szokásokat. Olyan kapaszkodókat fogok most mondani, amelyek segíthetnek abban, hogy az életmódváltás ne érzelemvezérelt, kérész életű történet legyen, hanem fenntartható folyamat. Például a szakemberek azt mondják, hogy legyen célunk, de ne egyetlen szám köré szerveződjön minden. Cél nélkül nincs irány, ebben nincs vita. Probléma akkor van, amikor minden egyetlen szám köré épül, legyen az a testcsúly, a ruhaméret, vagy egy alkalmazásban kitűzött adat. A tapasztalatok szerint sokkal stabilabb az eredmény, ha a cél nem csak a kimenetelre, hanem a viselkedésre is vonatkozik. Az étkezések rendszeressége, a főzés gyakorisága, vagy a mozgás beillesztése a hétköznapokban mind olyan kapaszkodók, amelyek akkor is működnek, amikor a mérleg éppen nem azt mutatja, amit szeretnénk. A mérés lehet visszajelzés bizonyos időközönként, de ne az határozza meg a napjaidat és azt, hogyan érzed magad. Aztán nagyon fontos, hogy ne akarj egyszerre mindent megváltoztatni. Az életmódváltások jelentős része ott csúszik félre, hogy egyszerre változik meg az étrend, a mozgás, az alvás és még az eddigi kedvencek is tiltó listára kerülnek. Kutatások szerint ez túlterheli a hétköznapokat, és nem tartható fenn hosszú távon. Sokkal működőképesebb, ha egyszerre egy területre kerül a fókusz, és az válik rutinná. Először az étkezések ritmusa áll össze, aztán a minőség, később a mozgás. Nem a gyorsaság a lényeg, hanem a tartós és a folyamatos haladás. Az étkezések legyenek kiszámíthatóak és ne hibátlanok. Sokan nem azért akadnak el, mert rosszul étkeznek, hanem mert rendszertelenül. Szintén kutatások szerint a rendszertelen étkezés nagyobb gond, mint egy-egy kevésbé tudatos választás. A mindennapokban sokkal többet számít, ha vannak fix pontok, nem maradnak ki étkezések, előre átgondolod a megoldásokat a rohanós napokra, és van terv arra az esetre is, ha rátörne a nassolhatnék. Ez ad biztonságot és csökkenti az impulzív döntéseket, amelyeket később gyakran megbánunk. Aztán az alvás alap, nem pedig jutalom. Még ha sokan alá is becsülik, az a helyzet, hogy anélkül, hogy rendesen kialudnád magad, nem lehet fogyni, illetve nem lehet megtartani a súlyt, ez pedig már orvosi tény. A nemzetközi egészségügyi ajánlások egybehangzóan kimondják, hogy a kevés és vagy a rossz minőségű alvás fokozza az éhségérzetet, csökkenti az önkontrollt és a mozgáshoz szükséges energiát. A hangsúly itt is a kiszámíthatóságon van. Már az is érezhető különbség, ha lefekvés és az ébredés ideje nagyjából állandóvá válik. Aztán számolnunk kell a visszalépésekkel is. Talán ez a legfontosabb, mégis ritkán kimondott igazság. A tartós életmódváltás nem egy egyenes vonal. Lesznek jobb és rosszabb időszakok, és ez önmagában nem kudarc. A különbség abban rejlik, hogy mi történik egy nehezebb hét után. Van, aki mindent felad, más pedig visszatér ahhoz, amit már felépített. A hosszú távú megfigyelések szerint nem az számít ki, hibázik, hanem az ki tud visszatalálni a saját működő rendszeréhez. Nagyon remélem, hogy sikerült segíteni az életmódváltás elkezdésében, és ami fontos, megtartásában.
2: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Ez a Pannorádió.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Bemutatták a Hadak hangja című előadást az Újvidéki Színházban. Javult a tűzhelyzet Szerbiában, és első helyezést értek el a Pannon RTV munkatársai a Kulturális Filmek Fesztiválján. Jönnek a részletek. 500 éve, 1526-ban zajlott a Mohácsi csata, amely alapjaiban változtatta meg a magyar történelem alakulását. A kerek évfordulóra vasárnap este az Újvidéki Színházban is megemlékeztek, ősbemutatón idézték fel a tragikus esemény történetét. A Hadak hangja Opus 2, Mohács 1526 című előadása múltat, és a jelent kapcsolta össze, és azt vizsgálta, mit üzenhet Mohács 500 év távlatából, az összefogás fontosságáról. A nagyszabású produkció Magyarország kormányának támogatásával, az MNT finanszírozásában valósult meg. Mecserik Anita riportja.
2: Szadíkovics Márió több karaktert is megformált az előadásban, köztük II. Lajos királyt. A mindössze 20 éves uralkodó alakját nem volt könnyű színpadra állítani, már csak azért sem, mert a színész életkorban is közel áll a történelmi alakhoz.
3: Mindig azt mondják, hogy az a legnehezebb szerep, ami korban legközelebb áll hozzánk, és második Lajos épp 20 éves volt a halálakkor. Én meg épp 23 vagyok, így igazából közel állunk, de hogy megformálni egy 20 éves fiatal királyt, aki nem épp a hadviselés, vagy a városnak az ország vezetése a fő célja, hanem a mulatozás, így ezt színpadra vinni, ez volt egy kicsit nehezebb.
2: A Káló Béla által rendezett előadás tánccal, zenével és látvánnyal idézi fel Mohács történetét. Az alkotók azt keresik, milyen tanulságokkal szolgálhat a fél évezreddel ezelőtti tragédia a mai kor számára.
4: Egy előadás az konkrét személyeken keresztül szólal meg. Az, hogy történelmi személyek, személyiségek tudtak a színpadra kerülni, egy adottság. Ami új, hogy mi a mából színészeken keresztül, tehát a dramaturgiája az előadásnak az, hogy a mában és az 500 évvel ezelőtti időségben történik, és vannak átszólások. Tehát, hogy igazából 500 év távlatából tudtunk reflektálni mindazokra a hordalékokra és azokra a kérdéskörökre, amit a történészek folyamatosan tárgyaltak és kérdésként felvetettek.
2: Mohács tragédiája a mai kor számára is hordozhat üzenetet, hangzott el az ünnepi előadáson. Fremond Árpád szerint a történelmi események arra is figyelmeztetnek, milyen fontos az összefogás és a közösség ereje.
5: Hatalmas tragédia, ami 1526-ban történt, az igazából ezt a déli vidéket érintette a legkeményebben. És egyrésztről szerettünk volna emléket állítani, illetve tiszteletünket adni azoknak, akik ártatlanul életüket adták, illetve akik a harcokban részt vettük, az életüket adták akkor a hazáért abban az időben. Másrésztről pedig mindenképp szerettük volna megnézni azt, hogy ennek a csatának az üzenete, hogy ennek az eseménynek ez hogyan vetíthető a mai napokra esetleg.
2: A Hadak hangja Opus 2. Mohács 1526 című előadást a tervek szerint más helyszíneken is bemutatják, hogy minél több nézőhöz eljusson.
1: Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek hegyoldalak nehezítik az oltást. A tűz lokalizálásán tűzoltók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakult ki újabb, nagyobb tűzfészek. A Kosova gyengült, és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sienica térségében azonban továbbra is ellenőrizetlenül ég a tűz. A Szerbiában állomásozó Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. Megemlékező sétát tartanak ma a Belgrádban 22 hónappal az újvidéki vasútállomás előtetőinek leomlása után. A blokkádoló egyetemisták este 7 órára várják a résztvevőket a Száva térre, ahonnan a belgrádi központi vasútállomásig vonulnak. A menet végén 16 perces csenddel emlékeznek a tragédia 16 áldozatára. A diákok szerint továbbra is a felelősöket és az igazságot követelik. Újvidéken szintén megemlékezést tartanak, a résztvevők ott 19 óra 45 perckor gyülekeznek, majd a vasútállomáshoz vonulnak. Az elültető 2024. november 1-én omlott le, a tragédiában 16 ember halt meg. Első helyezést értek el a Pannon RTV munkatársai az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján Szarvason. Mecserik Anita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a fődíjat. Mecserik Anita és Vajtai Viktória riportja következik.
0: Egy vajdasági történet nyerte el a zsűri elismerését az idei Kulturális Filmek Fesztiválján. A Helyt kell állnom című kisfilm a csantavéri Zsoldos Olá Mónika mindennapjain keresztül mutatja be az anyaság, a gazdálkodás és a családi örökség továbbvitelének kihívásait. Mecserik Anita, a nyertes film szerkesztője.
6: Nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan személy tudtunk bemutatni, aki kevésszer szerepelt a közösségi médiában, talán mondhatom úgy, hogy nem sokan ismerték, és egy olyan életet él, amit azért sokan kellene, hogy ismerjenek és tudjanak, és hogy egy kis fényt kapjon ő is, hogy ez a nehéz sors, vagy ez a nehéz életút, amin ő folyamatosan nap, mint nap végigmegy, az elérjen a közönséghez, és őt is, mint külhoni magyart a Kárpát-medencében be tudjuk mutatni, hogy ilyen értékeink vannak nálunk.
0: A zsűri értékelése szerint nem csak az alkotás mondani valója és szerkezete, hanem annak képi világa is kiemelkedő volt. Ennek elismeréseként a film operatőre Szalai Adrián munkájáért külön díjban részesült. Szalai Adrián, a nyertes film operatőre.
7: Hát nem voltam felkészülve arra, hogy operatőri díjat is kapok ma este folyamán, úgyhogy amikor megemlítették a nevem, akkor még így a kezembe forgott a kamera, mert hogy forgatunk ugye a híradóra is, és akkor hirtelen át kellett adnom másnak, egy kollégának a kamerát, hogy vegye fel, hogy kimegyek átvenni a díjat, majd zavarba voltam.
0: A zsűri a Szarvason töltött hétvége során egyenként értékelt a döntőbe jutott 17 versenyfilmet. Elmondásuk szerint az alkotások megítélésekor nem csupán azok felépítését és szakmai színvonalát vették figyelembe, hanem azt is, hogy milyen érzelmeket képesek kiváltani a nézőből. Koltai Gábor, filmrendező és a zsűri elnöke.
8: Szerettem azokat a filmeket, amelyek nem csak az értelemre hatottak, hanem amelyek érzelmeket is keltettek. Én azt gondolom, hogy egy jó filmnek esetén a két dolognak együtt kell működnie, és egymást kell erősítenie.
0: A Kulturális Filmek Fesztiváljának célja, hogy kisfilmeken keresztül mutassa be a diaszpórában élő magyarok mindennapjait, életútját, kultúráját és a hagyományait, ezáltal közelebb hozva a külhoni magyar közösségek történeteit a nézőkhöz. Bojáki Attila, a Kulturális Filmek Fesztiváljának alapítója.
9: A külhoni magyarság az egy nagyon tág fogalom. Tehát az Ausztrália, Izland, Nagy-Britannia, Svédország és Kárpát-medence, de amikor a nemzetről beszélgetünk, és egy nemzetnek egy kultúrája van, akkor az szinte automatikusan adja magát, hogy az egy kultúrához tartozó emberek, azok a nemzet részei. Tehát tulajdonképpen mi semmi más nem csinálunk, mint ezt a nemzetet összekovácsoljuk, mint ahogy a Kerényi Imre mondta az első fesztiválnál, ti vagytok a morzsák, ti vagytok a kovásznak a részei, amely által kenyeret tudunk, egy magyar nemzeti kenyeret tudunk összehozni.
0: A 17 versenyfilm mindegyike értékes és egyedi üzenetet hordozott. Az alkotások a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok életét mutatták be sokszínű témákon keresztül, a helyi kultúráktól, szakmáktól és hagyományoktól kezdve a különleges életutakon át egészen a sportvilágáig.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc, híradót hallottak.
10: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk ma Vajdaságban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34-36 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákban viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel a levegőt.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Álláshirdetés. tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
13: Reklám.
14: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
15: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
16: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
17: Bomax.
18: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
18: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
13: Pannon Rádió. A te hangod.

0: Ami Amerika!
1: Holnap becsengetnek, szerintem az elsősök már nagyon izgatottak, de azok is várják már, hogy visszaüljenek az iskola padokba, akik mondjuk nem az első osztályt kezdik meg. Hogy ez valóban így van-e? Azt Bognár Beátától kérdezem, aki a Majsai úti általános iskola igazgatónője, és köszöntöm őt sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye jól mondtam, becsöngetnek holnap. Mivel várják, és hány elsőst várnak holnap?
2: Hát holnap 7:30-kor csengettek be az iskolánk tanulóinak. A jövendőbeli elsősök holnaptól viszont már ugye az elsős tanulóinkat 8 órára várjuk nagyon nagy szeretettel az iskolánk dísztermébe. Itt egy kis műsort készítettünk nekik, amit a tanítónénik és a tanítónők volt egyedikes tanulóik készítettek. Tehát ilyen különböző kis dalocskák, versek, egy kis kedves programmal készülünk a gyerekek. Tanulóik készítettek, tehát ilyen különböző kis dalocskák, versek, egy kis kedves programmal készülünk a gyerekeknek, és az ünnepség után pedig

0: első osztály, szernyelven is két első osztály, magyar nyelven, tehát holnap összesen 83 diákot, 83 elsős diákot köszönhetünk az iskolánkban.
1: Ó, hát ez nagyon szép. Én amikor oda jártam, akkor is így volt, tehát két magyar osztály és két szerb osztály, hogy ez mennyire szép, és reméljük, hogy ezek a számok egyre csak növekedni fognak.
0: Ugye, igen, igen, mi is ebben bízunk, igen.
1: Elmondtuk tehát, hogy hány első osztályost várnak, de az iskola folyamatosan szépül, és ezt látszik kívülről is, és belülről is, akik látogatják az épületet, láthatják, hogy folyamatosan valami változtatások vannak, szépül az épület. Idén mivel várják a diákokat?
0: Hát aminek külön örülünk még az, hogy idén iskolánkban 617 diák kezdi meg a tanulmányait most szeptember 1-től, tehát ők 15-tel több tanuló, mint a tavalyi évben. Ennek is örülünk, meg ez is egy visszajelzés valahol, egy visszajelzés a munkánkról, egy visszajelzés az iskola felszereltségéről, és az új tanév kezdetére természetesen minden évben idén is szépítjük az iskolánkat, az iskola környezetét, tehát igyekszünk megfelelően elkészíteni az iskola épületét szeptember 1-ére, és nem csak 1-ére, hanem az előttünk álló tanévre, és annak érdekében, hogy minél vonzóbbá tegyük az iskolánkat, és hogy minél több szülő gyermek választ az iskolánkat azért, mert hogy úgy gondolja, hogy egy jó helyen van, ahol minőségi oktatást kap, ahol biztonságos, korszerű körülmények között tartózkodhat és tanulhat a gyermeke. Ennek érdekében újítjuk és korszerűsítjük az iskolát, a nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai eszközök fejlesztésére is. És hát a nyár folyamán, amivel már szintén most szeptember 1-én a minél minőségi oktatást tudnak nyújtani a tanítók az új projektoroknak köszönhetően, ugyanis a nyár folyamán projektorokat vásároltunk, és hát erre az eszközt, az anyagiakat a tartományoktatási titkárságtól kaptuk, nyertünk pályázat során, ugyanígy a Magyar Nemzeti Tanács pályázati támogatásából is tudtunk projektorokat vásárolni, de amit szintén szeptember 1-től használatba vehetnek a diákok, az pedig az új közlekedési oktatópálya, az is itt a nyár folyamán készült el, és itt ezen az oktatópályán elsőstől nyolcadikos diákok a közlekedési ismeretekkel ismerkedhetnek meg, a biztonságos közlekedés alapjaival, akár gyalogosan, akár kerékpárral, de ugyanakkor testnevelés órákon is használni tudják ezt a pályát. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos a tanulóink számára, és még amit szintén szeretnék kiemelni, az is most itt a nyári szünetben valósult meg, az iskola riasztó berendezésének a korszerűsítése, mert hogy nagyon fontos a biztonság, és ennek érdekében a jövőben is folyamatosan szeretnénk ezeket a fejlesztéseket folytatni.
1: Én azt hiszem, hogy jó hírekkel tudtunk szolgálni, nem csak a szülőknek, ugye megnyugtatásképpen, hanem a diákoknak is, hogy ahogy ön is elmondta, minőségi oktatásban lesz részük, és így lesz ez a folytatásban is. Nem beszélve arról, hogy ugye nagyon szép eredményeket érnek el, bármilyen versenyekre is mennek ki a diákok, tehát ebből is visszatükröződik az, hogy mennyire minőségi abban az iskolában az oktatás.
0: Nagyon sok tehetséges tanulónk van, igen, és a kollégáinknak köszönhetően, tehát a tanítóknak, tanároknak, diákoknak, szülőknek köszönhetőek, ezek a gyerekek rengeteg versenyen részt vesznek, szinte minden tantárgyból, és nagyon-nagyon szép eredmények érnek el, nem csak városi szinten, hanem köztársasági szinten is, és hát valóban az a célunk, hogy minden diákban a tanító, a tanár megtalálja azt, amit fejleszteni lehet, amit fejleszteni tudunk, és hogy sikeresek legyenek a tanulóink itt az általános iskolában is, és hogy utána

0: a középiskolában és a felsőoktatásban is megtalálják a helyüket.
1: Biztos vagyok abban, hogy azok, akik kikerülnek az iskolából, hogy azok sikeres felnőttek lesznek aztán. Én nagyon szépen köszönöm Önnek, hogy a rendelkezésünkre állt. Kívánunk sikeres iskolakezdést, és a diákoknak meg, hogy jó tanuljanak és érezzék jól magukat a Majsai úti általános iskolában.
0: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

A Pannonpress szót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdi?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tanévkezdő tanszercsomaggal vághatnak neki az iskolának a vajdasági elsősök. A Magyarországi Rákóczi Szövetség iskolatáskákat biztosít minden magyar nyelven tanuló elsős kisdiáknak. Ennek kapcsán a Magyar Nemzeti Tanács tanévkezdő ünnepséget szervezett a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában, ahol köszöntötték a 19 elsős diákot, szüleiket és a tanító nőket. Fremond Árpád az ünnepségen elmondta, hogy idén 1290 elsős kezdi meg tanulmányait magyar nyelven. Az MNT elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy velük együtt összesen 10270 tanuló gyarapítja tudását az általános iskolákban, 4700-an pedig középiskolákban. Szeptember 1-én, vagyis holnap kezdődik az iskola, fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre, hívja fel a figyelmet a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, és legyenek türelmesek. Különösen legyünk figyelmesek a reggeli órákban és az iskolák környékén. Az illetékesek hozzáteszik, a gyerekek nem tudják helyesen megbecsülni a feléjük közeledő jármű sebességét, figyelmük gyorsan elkalandozhat és hirtelen az útra léphetnek. Legyünk körültekintőek, hogy időben és biztonságosan meg tudjunk állni ilyen helyzetben. Az izlandiak 52%-a elutasította, hogy országuk újraindítsa az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. A szoros eredmény után a kormány közölte, hogy jelenlegi mandátuma alatt nem folytatja a tárgyalásokat Brüsszellel. Elemzők szerint a referendum egyik legfontosabb kérdése a halászat volt. Izlandon ugyanis a halászati területek feletti ellenőrzést szuverenitási kérdésnek tekintik, és sokan attól tartanak, hogy az uniós tagság korlátozná az ország rendelkezését saját erőforrásai felett.
7: Sport.
8: Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában, a világ ranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Navarre 4 óra 36 perces küzdelemben győzte le Djokovicot. Ez volt egyébként a leghosszabb nyitó mérkőzése Grand Slam tornán, a legkorábbi kiesése a 2006-os Australian Open óta, egyben megszakadt a 78 egymást követő győzelemből álló sorozat az első fordulókban. Közvetlenül a meccs vége előtt a kamerák könnyes szemmel örökítették meg, de a küzdelem feladása fel sem merült benne, mind az 5 szettet végigjátszotta.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, délután napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk Vajdaságban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 fok Celsius körül alakul, a délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: A Pannon Press utolsó órájában járunk, hamarosan sportműsorunkat követhetitek figyelemmel Tóth Tibor szerkesztésében. Maradjatok a folytatásban is itt a 91,5-ön.
1: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Harmadik félidő. A Pannonrádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 579. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: A gyermekfutamokkal együtt összesen 2319-en futottak át a történelmén vasárnap délelőtt, a városnapi ünnepség keretében 9. alkalommal megtartott szabadkai félmaratonon. A gyermekeknek szervezett 150, 200, 300 és 400 méteres távokon, valamint a babakocsis futamokon 670-en álltak rajthoz, a félmaratonon 508-an, a 10 kilométeres távon 535-en, 5 kilométeren pedig 606-an indultak. A hazaiak mellett több mint 20 ország versenyzői futottak Szabadka szecessziós épületei között, legtöbben Magyarországról, Horvátországból és Oroszországból. Elsőként a 10 kilométeres táv győzteseit köszöntette a szép számú szabadkai közönség. A férfiak mezőnyében az orosz származású, de Újvidéken élő Jurij Kotov 31 perc 28 másodperc teljesítette leggyorsabban a távot, a második helyen a sabáci Milivoje Jovovics végzett, míg a dobogó harmadik fokára a szabadkai Szabó Attila állhatott. Női 10 kilométeren címvédés történt, ugyanis a magyar kanizsai Bognár Csilla 40 perc 34 másodperc idén is elsőként ért célba, a szegedi Tihanyi Anna és a zombori Zorica Kólit előtt. Bognár Csilla a következőket mondta a célbaérkezést követően.
2: Egy fantasztikus verseny részeim belül versenyezhettem. A pálya fantasztikus, nagyon jó időjárás fogtunk ki, tehát nagy lehetőség volt egy jó futásra. Én egy kicsit vasiányos állapotban futottam most, és nem tudtam a legjobbamat hozni. Ennek ellenére nagyon örülök, hogy egy ilyen eredményt sikerült hoznom, és sikerült megnyerem a versenyt. Budapesten a csapatommal készülök folyamatosan. Igazából sok kulcsedzésünk van, ami résztávos munka, de hétvégén bele kell rakni a hosszú futásokat is. Igazából jövő héten lesz a 10 kilométeres szerbországos bajnokság, illetve Apatinban lesz a félmaraton, balkánbajnokság és országos bajnokság. Hogyha minden összeáll, akkor ezeken szeretnék elindulni, illetve vagy szezon végén, vagy legvégén, vagy jövő év legelején szeretnék még maratont futni.
1: A férfiak 5 kilométeres versenyét a tavalyi győztes, a kladovói Denis Firulovics kereken 16 perc nyerte, megelőzve a Horvátországból érkezett Dragan Narancsicsot és az entai Nagy Gellért Bélát. A nők mezőnyében a szabadkai Nina Bokán 21 perc 24 másodperc ért elsőként célba, a második helyen a szintén szabadkai Varga Noémi, a harmadikon pedig az entai Marina Szocsin végzett. A félmaraton idei győztes a férfiak mezőnyében a magyarországi Szilágyi Péter 1 óra 17 perc 42 másodperces idővel, a második helyen a szabadkai Oleg Cikaló, a harmadik helyen pedig a szintén szabadkai Mihajlo Bólik ért célba. Szilágyi Pétert is megszólaltattam.
3: Jó volt a futás, az elejét, bocsánat, egy picit gyorsabban kezdtem, a végén picit belassultam, de sérülés után vagyok, úgyhogy ez ilyen teszt jellegű verseny volt, hogy mit bír a lábam. Úgyhogy nem mertem azért teljes erőből futni. Hát a készülés az kicsit ilyen rehab formában történt. Sarkantyúm van, begyulladt a talpam, talpi bőnye. Úgyhogy azzal kínlottam, hogy szép fokozatosan, hosszú futásokkal, pici fartlekekkel, iramváltásokkal próbáltam készülni erre a versenyre. Sikerült, nem futtam a 21-et, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. Úgyhogy ennek nagyon örülök, meg meglepetésként ért, úgyhogy. Nem gondoltam volna. Én köszönöm.
1: A nők 21 kilométeres távját a szabadkai származású, de már hosszú ideje Belgrádban élő Nóra Trükja Boca 1 óra 24 perc 10 másodperc teljesítette a leggyorsabban, megelőzve a szabadkai Mészáros Jubicsics Izabellát és a magyarországi Vastag Fannit. Amíg a futók Szabadka utcáit rótták, az Active Kids Future Run és a Horizon Sport Egyesület szervezésében a Városháza és a Zeneiskola közötti parkolóban majd 700 gyerek 10 korosztályban és 4 távon méretette meg magát. Halasi Szabolcsot, a gyerekfutamok egyik szervezőit hallhatják.
4: 9. alkalommal szervezzük meg ezt az Active Kids Future Run-t a szabadkai félmaraton keretein belül, és azt kell mondani, hogy minden évvel tanulunk a hibáinkból, és egyre jobb lesz, egyre szervezettebb. Ezt halljuk a visszajelzésekből is, meg ma volt az első alkalom, hogy a futam után egyetlen egy kisgyerek sem veszett el. Úgyhogy ez már óriási eredmény, hogy ezt is ki tudtuk küszöbölni. A szülők, a gyerekek örültek, örömmel vettek részt a versenyen, és nekünk tényleg attól fontosabb nincsen, hogy a fizikai aktivitást megszerettessük velük. Azt meg hogy lehet? Úgy lehet, hogy hangulatot adunk mögé, adunk egy kis rajcsomagot is, meg hát, hogy ki átfut a célvonalon, az még érmet is kap. Úgyhogy most kezdődik az iskola, kezdődik az óvi, úgyhogy ezzel lehet majd dicsekedni. Az előzetes nevezés alapján 670-en jelentkeztek, most sajnos a végleges számot nem tudom, de 650-750 közé tehetjük. Hát a kategóriák azok úgy oszlottak meg, hogy 10 korosztály, és az idén is fordítottunk, a legfiatalabbakkal kezdtünk, legidősebbekkel fejeztünk, és hát babakocsis futam volt a legelső. Olyan fiatalok, akik 2026-ban születtek, fiatalok bébik, utána a 2025-ös és egészen a 2017-es korosztályig, úgyhogy mindenki megkapta azt a kis terhelést, ami ugye a korának megfelelő. Egyelőre annyi, hogy voltak, akik jobban kimelegedtek, voltak, akik jobb kondiban vannak, de hát ez teljesen normális itt a gyerekeknél. Viszont ami tényleg, még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos, hogy ahogy örömmel kezdték, örömmel is fejezték, és büszkén fényképezkedtek azokkal a érmekkel, amit kaptak, mert nekik is az a legfontosabb, és mi ezzel csak azt szeretnénk üzenni a számukra, hogyha hozzáfogsz valamihez, befejezed, akkor megvan annak az eredménye, és most ebben az esetben egy egyszerű érem.
1: A díjátadó ünnepségen az abszolút győztesek mellett a kategóriánkénti legjobbak is elismerésben részesültek, valamint több külön díjat is átadtak a szervezők. A 9. szabadkai félmaratont az Active Kids Future Run és a Horizon Sport Egyesület szervezte, a TÁS szervező pedig Szabadka önkormányzata volt. A szervezők bejelentették, hogy a 10. szabadkai félmaraton esti futam lesz. A labdarúgó szuperligában a 7. fordult játszották a csapatok, az eredmények a következők: Novi Pazar Mášva 1-1, Zsereznicsár Rádnik 5-1, Csukaricski Vojvodina 0-5, Zemun Cenazvezda 0-2, IMT Mladost 2-0 és Nisi Rádnicski Kragujevac Rádnicski 1-1, míg a Partizán OFK Beograd mérkőzést ma játsszák. A ligát a 15 pontos Cenazvezda vezeti, de ennyi pontja van a második Vojvodinának is, harmadik az IMT 13 ponttal. Az első ligában a Spartacus 1-1-es döntetlent ért el az UBI Gyedinszó pályáján, a TSC pedig hazai pályán játszott ugyanilyen arányú döntetlent a Smederevo együttesével. A táblázatot a 15 pontos Csácsaki Bórac vezeti, a TSC 12 ponttal a harmadik, a Spartacus 9 ponttal a hetedik helyen áll. A Vajdasági Liga északi csoportjának második fordulójában az Azorjáni Tisza 2-1-es vereséget szenvedett Óbecsén. A többi eredmény a következő: Kulai Hajduk Szapári Hajduk 5-1, Ókéri Obilics Bajmeki Rádnicski 1-1, Mladenovói Budućnost Szekhegyi Nyegos szintén 1-1, Paripási Rádnicski Dunagálosi Budućnost 0-0, Bácsföldvári Vojvodina Zombori Zsák ugyancsak 0-0 és Újsóvé Proleter Bajsa 3-1. A Szabadkai Körzeti Ligában a Csantavér és a Torzsai Budućnost mérkőzése 1-1-es döntetlennel zárult. A többi eredmény a következő: Györgyi Nádaljai Napredák 1-0, Tornyos Kelebiszka Suma 1-4, Péter Révei Jedinszó Tavankút 2-2, Kucorai Iszkra Adai AFK 3-0, Szabadkai Bácska Csóka 2-2, Kiskéri Szutyeszka Szent Tamás szintén 2-2, és Zenta Nyegosavé Proleter 9-1. A héten megkezdődött a bajnokság a Szabadkai Vár Szent Tamás szintén 2-2, és Zenta

0: és Szanádi Jadrán Törökkanizsai Obilics 1-4. A Tiszaszent Miklósi Szoga szabad volt. A Pancsovai körzeti ligában torontálvásárhelyi Spartacus hazai pályán 2-1-re kikapott a Ferenc-Hami Jedinszó csapatától. A Nagybecskereki körzeti liga második körében a Szent Mihályi MSK 3-2-re kikapott a Széchenyi Biletyanin pályáján, a Törökbecsei Jedinszó pedig 2-1-es vereséget szenvedett a Banátszki Despotováci Mladosz együttesétől. Az Újvidéki első ligában a Temerini TSK 6-2-re győzött a Boldogasszony falu Jedinszó csapata ellen, és két mérkőzés után 100%-os a ligában. A Nagybecskereki A osztályrajtján a Múzsei Lehel 3-1-re verte a Botosi Omladinátot. A Nagykikinda Bega Szentgyörgy községközi ligában elszenvedte második vereségét a Roham, a magyar csernyelyek ezúttal otthon kaptak ki 4-3-ra a Homokrévi Déli együttesétől. Még két eredmény, Tordai Olimpia Kisoroszi Cina Zvezda 2-1, és Udvarnoki Budújtnosz Magyar Itta B Bega 2-2. A zombori első osztályban a Nemes Miletici Jedinszó Lemes 1-1-es döntetlent ért el az OFK Odzsáci ellen, és ezzel megszerezte első pontját. A Palicsi Vitorláskup versenyzői kiváló eredményeket értek az Optimist és Ilka 6 hajóosztályok országos bajnokságán, amelyet Golubacon rendeztek. Nenad Zakic az Ilka 6-os mezőnyben magabiztos teljesítménnyel szerezte meg az országos bajnoki címet. A Palicsi Vitorláza 7 futam alatt 2 futamgyőzelmet és 3 második helyet jegyzett, és mindössze 11 büntető ponttal fölényesen végzett a 22 fős mezőny élén. Az Optimist hajóosztály 44 fős mezőnyében is több palicsi fiatal szállt hajóba. A legjobb eredményt Márkó Átik érte el, aki 3 futamban is a második helyen ért célba, összesítésben pedig a 9. helyen zárta az országos bajnokságot. A szabadkai Macskovics Martin és az orosz származású Nikolaj Pimenov két pár evezősben ezüstérmet nyert az amszterdami evezős világbajnokságon. A közelmúltban Európa bajnoki címet szerzett szerbiai párost egyedül a holland egység előzte meg. Pénteken 51 éves korában elhunyt Haskó Tibor, a Spartacus súlyemelő egyesület hajdújárási szakosztályának vezetője és edzője, a klub korábbi többszörös bajnoka. Haskó Tibor 1975. október 29-én született Szabadkán, súlyemeléssel 1989-ben kezdett foglalkozni. 1991-ben a juniorok között megnyerte a jugoszláv, a szerbiai és a vajdasági bajnokságot, míg a felnőttek mezőnyben a jugoszláv és a szerbiai bajnokságon ezüst, a vajdasági bajnokságon pedig aranyérmet nyert. 1992-ben a juniorok között vajdaság és Szerbia legjobbjának bizonyult, a felnőttek között pedig a vajdasági bajnokságon az első, a szerbiai bajnokságon a második helyen végzett. 2011-ben megalapította a Spartacus súlyemelő egyesület hajdúrási szakosztályát. Haskó Tibort ma 3:30-kor a Ludasi temetőben helyezik örök nyugalomra. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk, Jaksi Krisztián műszaki munkatárs nevében. Köszönjük figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője, Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: A hétfői és egyúttal az utolsó augusztusi Panopresszó végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, de maradjatok a folytatásban is, amikor a szerkesztők zenei válogatása következik, majd magyar kedvencek szünet nélkül. A 16 óra híradót követően Csillaghullás, Boros Alen teljesíti zenei kívánságaitokat. Holnap Rúzsa Edina számít figyelmetekre a Presszóban 8 órától. További szép napot és jó rádiózást kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!
1: Pannonrádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Tanévkezdő tanszercsomaggal vághatnak neki az iskolának a vajdasági elsősök. A Magyarországi Rákóczi Szövetség iskolatáskákat biztosít minden magyar nyelven tanuló elsős kisdiáknak. Ennek kapcsán a Magyar Nemzeti Tanács tanévkezdő ünnepséget szervezett a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában, ahol köszöntötték a 19 elsős diákot, szüleiket és a tanítónő. Őket. Fremond Árpád az ünnepségen elmondta, hogy idén 1290 elsős kezdi meg tanulmányait magyar nyelven. Az MNT elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy velük együtt összesen 10270 tanuló gyarapítja tudását az általános iskolákban, 4700-an pedig középiskolákban. Szeptember 1-én, vagyis holnap kezdődik az iskola, fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre, hívja fel a figyelmet a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, és legyenek türelmesek. Különösen legyünk figyelmesek a reggeli órákban és az iskolák környékén. Az illetékesek hozzáteszik, a gyerekek nem tudják helyesen megbecsülni a feléjük közeledő jármű sebességét, figyelmük gyorsan elkalandozhat és hirtelen az útra léphetnek. Legyünk körültekintőek, hogy időben és biztonságosan meg tudjunk állni ilyen helyzetben. Az izlandiak 52%-a elutasította, hogy országuk újraindítsa az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalásokat. A szoros eredmény után a kormány közölte, hogy jelenlegi mandátuma alatt nem folytatja a tárgyalásokat Brüsszellel. Elemzők szerint a referendum egyik legfontosabb kérdése a halászat volt. Izlandon ugyanis a halászati területek feletti ellenőrzést szuverenitási kérdésnek tekintik, és sokan attól tartanak, hogy az uniós tagság korlátozná az ország rendelkezését saját erőforrásai felett.
0: Sport.
7: Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában, a világ ranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Navarre 4 óra 36 perces küzdelemben győzte le Djokovicot. Ez volt egyébként a leghosszabb nyitómérkőzése Grand Slam tornán, a legkorábbi kiesése a 2006-os Australian Open óta, egyben megszakadt a 78 egymást követő győzelemből álló sorozata az első fordulókban. Közvetlenül a meccs vége előtt a kamerák könnyes szemmel örökítették meg, de a küzdelem feladása fel sem merült benne, mind az 5 szettet végigjátszotta.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, délután napos, kifejezetten meleg időre számíthatunk Vajdaságban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 fok Celsius körül alakul, a délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az esti órákat viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
8: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
12: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.
13: We

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,5 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastrukturális beruházásokra. A rendkívüli ülés még augusztus 24-én kezdődött, a mai szavazást pedig sokrétű vita előzte meg a költségvetés módosításával és egyéb törvényjavaslatokkal kapcsolatban. A köztársasági parlamenti képviselők döntöttek még különböző gazdasági és szociális intézkedésekről is, mint amilyen a szerbiai polgárok 6000 dináros egyszeri állami támogatása. Szeptember 1-én kezdődik, és szeptember 15-ig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az elsőéves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhelyen rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg, a Bósza Milicevic kollégiumban 469, az Ivo Lola Ribar kollégiumban pedig 290 férőhely van. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diák étteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt havi 7980 dinárba kerül, így a teljes havi költség 10.770 dinár. Újraindul a népkonyha Szabadkán, a két hónapos nyári szünet után szeptember 1-én ismét megkezdi működését a Szabadkai Vöröskereszt népkonyhája, amely naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi.
4: Sport.
8: Novák Djokovic kiesett a US Open első fordulójában. A világ ranglista 49. helyezettje, az argentin Mariano Navone, 4 óra 36 perces küzdelemben győzte le Djokovicot. Ez volt egyébként a leghosszabb nyitómérkőzése Grand Slam tornán, a legkorábbi kiesése a 2006-os Australian Open óta, és egyben megszakadt a 78 egymást követő győzelemből álló sorozata az első fordulójában. Közvetlenül a meccs vége előtt a kamerák könnyes szemmel örökítették meg Djokovicot, de a küzdelem feladása fel sem merült benne, mind az öt szettet végigjátszotta.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fok van, a nap hátralevő részében is nyárias időjárásunk lesz, az esti órákban viszont záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel az időt.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Készen állsz? Oh, yeah! Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban. No, no, no.

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Tanévkezdő ünnepségen köszöntötte az első osztályba induló kisdiákokat a Magyar Nemzeti Tanács, javulta a tűzhelyzet Szerbiában, és bemutatták a Hadak hangja című előadást az Újvidéki Színházban. Mondom a részleteket. Tanévkezdő tanszer csomaggal és iskolatáskával vághatnak neki az iskolának a vajdasági magyar elsősök. A Magyar Nemzeti Tanács idén is központi tanévkezdő ünnepségen köszöntötte az első osztályba induló kisdiákokat, ezúttal a Bajsai Testvériség Egység általános iskolában. A 19 elsősnek és családjaiknak az iskolakezdéssel járó anyagi terhek enyhítésében is segítséget jelent a csomag, amelyet Magyarország kormánya támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő közreműködésével biztosítanak. A Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig idén is minden magyar tannyelvű első osztályos iskolatáskát kap. Szatmári Csilla riportja.
9: Izgatott kiselsősök népesítették be a Bajsai Testvériség Egység általános iskolát, ahol már az új tanévre készülnek. A rendezvényen Cservenák Kancsár Izabella iskolaigazgató köszöntötte a 19 kisdiákot, szüleiket és tanítónőjüket, Szilágyi Eleonórát. A gyerekek az iskola kezdéshez szükséges tanszereket kaptak, köztük írószereket, színes ceruzákat és sporteszközöket. Bahorek Csenge.
10: Sokat fogod használni tornaórán az ugrálókötelet?
11: Igen.
10: Szeretsz ugrálókötelezni?
11: Igen.
10: Sok színes ceruzát kaptál-e ebbe a toltartóba?
11: Igen.
10: És sokat fogsz vele színezni?
11: Igen.
9: A tanszercsomag az iskola kezdés költségeit is enyhíti a családok számára. A szükséges felszerelések mellett ugyanis iskolatáskát is kaptak a magyar iskolába készülő diákok. Námeszlovszki Tímea.
12: Ez egy nagyon hasznos és nagyon, nagyon jó támogatás a nagycsaládosoknak is, és minden családnak egyáltalán, hiszen ilyenkor iskolakezdéskor nagyon sok mindent kell megvásárolni a gyermekeinknek, beleértve az iskolatáskát is, és ennek a terhét most levették a vállunkról, illetve a tanszercsomag, amit szintén kaptak a gyerekek, nagyon-nagyon sok olyan dolgot tartalmaz, amit mindenképpen ki fognak használni az iskolában, és ezt nem a szülőknek kellett megvásárolni.
9: A Rákóczi Szövetség évek óta támogatja a külhoni családokat abban, hogy a gyermekeik magyar nyelven kezdjék meg a tanulmányaikat. Petrovai László, a szövetség stratégiai igazgatója beszédében köszönetet mondott a szülőknek, hogy magyar oktatás mellett tették le a voksukat.
13: A Rákóczi Szövetség a magyar iskolaválasztási programját a 2000-es évek első felében indította el, és tettük mindezt azért, mert a Rákóczi Szövetség tevékenységének az egyik legfontosabb lába a külhoni magyar területeken a magyar nyelvű iskolaválasztás népszerűsítése és annak elősegítése. A Rákóczi Szövetség Magyar Iskola Választási Programja több programelemből áll, gyakorlatilag a gyermekek születésétől egészen az iskolába való belépésig végig kísérjük a gyermekek útját és a családok útját.
9: Vajdaságban idén 1290 magyar elsős kezdi meg a tanulmányait, mondta Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az anyanyelvi oktatás támogatása kiemelt feladat, ezért idén is minden magyar elsős megkapja a tanévkezdő tanszercsomagot.
0: Gyakorlatilag mi hosszú évekre visszamenőleg folyamatosan támogatjuk azokat a családokat, azokat a gyermekeket, akik anyanyelvükön kezdik meg a továbbtanulást, azaz magyar nyelven. Azt gondolom, hogy ez az egész vajdasági magyar közösség szempontjából fontos, akár a megmaradásunk szempontjából is fontos. Ez egy gesztus, amivel gyakorlatilag segíteni szeretnénk a családokat, azokat a családokat, akik magyar nyelven íratják be a gyermekeiket egy-egy oktatási intézményben. Azt látjuk most egyébként, hogy az elmúlt években nem csökken az elsőben iratkozóknak a száma, tehát mindig olyan 1300 körüli elsősünk van, aki bekerül a rendszerben.
9: A gyerekek magyar tagozatra íratása ugyan családi döntés, de az egész közösségünk fennmaradásának az áloga is, hangsúlyozta a dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a magyar osztályok megtartásáért továbbra is mindenhol küzdeni kell.
11: Ma az egyéni döntéseket ünnepeljük, amelyek közösségi megerősödést eredményeznek, hiszen az, hogy a szülők magyar osztályba iratják a gyermeküket, az egy egyéni családi döntés, de minden ilyen családi döntés, minden ilyen egyéni döntés a közösségünk megerősödését is szolgálják. Örülök annak, hogy 1300 környékén van minden évben most már esztendőkre visszamenőleg a magyar elsősöknek a száma, tehát nem csökken a lélekszámunk, ugyanakkor minden gyermekért, minden osztályért küzdeni kell, és örülök annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi és köztársasági kormányzati szerepvállásának köszönhetően az összes osztályt meg tudtuk menteni, az összes osztályt el lehet indítani, akár egy-két fővel is szorványban ebben a tanévben is.
9: Az ünnepségen elhangzott, hogy idén 1290 elsőssel együtt több mint 10 000 általános iskolás és 4 700 középiskolás tanul magyarul. Az idei tanévben emellett 40 kisebb létszámú magyar tagozat indulását is engedélyezték.
8: Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,5 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Ezek szerint több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásokra és az infrastruktúrális beruházásokra. A rendkívüli ülés még augusztus 24-én kezdődött, a mai szavazást pedig sokrétű vita előzte meg a költségvetés módosításával és egyéb törvénymódosításokkal kapcsolatban. A köztársasági parlamenti képviselők döntöttek még különböző gazdasági és szociális intézkedésekről is, mint amilyen a szerbiai állampolgárok 6 000 dináros egyszeri állami támogatása. Javult a helyzet a szerbiai erdő és bozót tüzeknél, de még több helyen még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben a meredek hegyoldalak nehezítik az oltást, a tűz lokalizálásán tűzoldók, erdészek és önkéntesek dolgoznak. A Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, ott nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészkek. A Kosava gyengült, és időnként eső is segítette a védekezést. Lukovo környékén szintén javult a helyzet, Sjenica térségében azonban továbbra is ég a tűz. Szerbiában állomásozó orosz Iljusin tűzoltó repülőgép tegnap 5 bevetést hajtott végre. 500 éve 1526-ban zajlott a Mohácsi csata, amely alapjaiban változtatta meg a magyar történelem alakulását. A kerek évfordulóra vasárnap az Újvidéki Színházban is megemlékeztek. Az esti ősbemutatón idézték fel a tragikus esemény történetét. A Hadak hangja Opusz 2, Mohács 1526 című előadás a múltat és a jelent kapcsolta össze, és azt vizsgálta, mit üzenhet Mohács 500 év táblatából, az összefogás fontosságáról. A nagyszabású produkció Magyarország kormányának támogatásával, az MNT finanszírozásában valósult meg. Mecseri Anita riportja.
14: Szadékovics Márió több karaktert is megformált az előadásban, köztük II. Lajos királyt. A mindössze 20 éves uralkodó alakját nem volt könnyű színpadra állítani, már csak azért sem, mert a színész életkorban is közel áll a történelmi alakhoz.
15: Mindig azt mondják, hogy az a legnehezebb szerep, ami korban legközelebb áll hozzánk, és II. Lajos épp 20 éves volt a halálakkor. Én meg épp 23 vagyok, így igazából közel állunk, de hogy megformálni egy 20 éves fiatal királyt, aki nem épp a hadviselés, vagy a városnak az ország vezetése a fő célja, hanem a mulatozás, így ezt színpadra vinni, ez volt egy kicsit nehezebb.
14: A Káló Béla által rendezett előadás tánccal, zenével és látvánnyal idézi fel Mohács történetét. Az alkotók azt keresik, milyen tanulságokkal szolgálhat a fél évezreddel ezelőtti tragédia a mai kor számára.
16: Egy előadás az konkrét személyeken keresztül szólal meg. Az, hogy történelmi személyek, személyiségek tudtak a színpadra kerülni, egy adottság. Ami új, hogy mi a mából színészeken keresztül, tehát a dramaturgiája az előadásnak az, hogy a mában és az 500 évvel ezelőtti időségben történik, és vannak átszólások. Tehát, hogy igazából 500 év távlatából tudtunk reflektálni mindazokra a hordalékokra és azokra a kérdéskörökre, amit a történészek folyamatosan tárgyaltak és kérdésként felvetettek.
14: Mohács tragédiája a mai kor számára is hordozhat üzenetet, hangzott el az ünnepi előadáson. Fremond Árpád szerint a történelmi események arra is figyelmeztetnek, milyen fontos az összefogás és a közösség ereje.
17: Hatalmas tragédia, ami 1526-ban történt, az igazából ezt a déli vidéket érintette a legkeményebben. És egyrésztről szerettünk volna emléket állítani, illetve tiszteletünket adni azoknak, akik ártatlanul életüket adták, illetve akik a harcokban részt vettük, az életüket adták akkor a hazáért abban az időben. Másrésztről pedig mindenképp szerettük volna megnézni azt, hogy ennek a csatának az üzenete, vagy ennek az eseménynek ez hogyan vetíthető a mai napokra esetleg.
14: A Hadak hangja Opusz II. Mohács 1526 című előadást a tervek szerint más helyszíneken is bemutatják, hogy minél több nézőhöz eljusson.
8: A pontos idő 16 óra 11 perc.
7: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fokot mérhetünk, a nap hátralevő részében meleg nyárias időjárásra számíthatunk, ugyanakkor a késő esti, éjjeli órákat záporok, kisebb zivatarok frissíthetik fel helyenként az érkező hidegfront hatására, így kora reggel még előfordulhat kisebb csapadék és élénk lehet az északi szél, aztán holnap, azaz kedd napközben pedig változó felhőzet mellett több órás napsütésre és 30 fokos csúcsértékekre számíthat.
18: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
19: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
20: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
20: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
21: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ő volt Alex Warren és az Emerald Eyes nevezetű vadonatúj dal, Soul. Alex egyébként nagyon termékeny és sikeres korszakát éli, 3 napja jelent meg a legújabb nagylemeze Wild Child címmel, a tavalyi nagylemez után, amelyen ugye olyan dolog rajta voltak találhatók, mint az Ordinary vagy a Fever Dream. Nos hát ezen az új albumon 13 dal van, és ez az első kimásolt kislemez. Remélhetőleg ez is egyébként sláger lesz, tehát Emerald Eyes címet viseli. Hello mindenkinek! Elindult a mai csillaghullás. Hétkezdő hangulatban, itt a 91.5-ön jönnek a legnagyobb kedvencek. Na továbbiakban egészen 20 óráig, tehát nincs még állás, kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Itt a folytatásban pedig jön Gángó Bernadett, azaz Email Angel, akinek a világ a Moving to the Sun című dalt is köszönheti. Nos hát ugye Google azt a dalt meghallgatta, majd megvette a jogait, így hát ő lett a hivatalos dalszerző, legalábbis a dal tulajdonosa, aztán pedig természetesen Bernadette, azaz Email Angel pedig ebből jogdíjakat kap, mert hogy ő volt egyébként a dal szerzője. Ultra Natéval Hugo-t felénekelte, illetve Moving to the Sun, de itt nem áll meg a történet. Bernadette elkészítette a legújabb dalát, hasonló stílusban, I'm Alive címmel, ez jön mindjárt újdonságként, aztán pedig a német énekesnő Loi David Puentes-zel közös vadonatúj dala, a Golden Summer, ezeket hallgatjuk. Majd utána már az első mai kérések teljesülnek itt a csillagulásban, amihez tehát kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. A folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Borosalent halljátok.
1: Kérj, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Louis és David Point, ez volt a Golden Summer nevezetű újdonság, a folytatásban pedig már az elsimói kérések teljesülnek. Szia Len, az Amikor feladnád című dalt szeretném a Halott pénztől. Köszi, szép napot! Ancsi kérte, mindjárt hallgatjuk Marsalkó Dávidék dalát. Hello csillagulás, Miley Cyrus, End of the World dalát kérném. Júli kérte a világ végét Miley-tól, ez jön mindjárt elsőként. Üdv a Dánielfi csapattól, az Éjjük át című dalt hallgatnám meg a műsorban. Üdv, Tivadar! Meghallgatjuk bizony, jönnek majd Dánielfi Gergőjék. Sziasztok, ha lehet Santanától az Into the Night című dalt szeretném. Köszönöm, Hajnalka! Santana, ugye, a legendás gitárvirtuóz Carlos Santana természetesen a gitárjátékot biztosította ebben a dalban, a vokált pedig a Nickelback frontembere Chad Kroeger, ja majd az Into the Night. És még egy üzenet, illetve még egy kérés, hali a délutáni munkához pedig a nagy kedvenc, a Move Into the Sun, ha már szóba is jött. Köszöntem, Viktor! Viktor, jó munkát kívánok, jönni fog bizony! Hugo, Ultranati, Imagine Angel, a dal, amiről egyébként az imént beszéltem, jön a Move Into the Sun, előtte Halott pénz és az Amikor feladnád, itt lesz Carlos Santana, Chad Kroegerrel az Into the Night című dalban, Daniel Fiektől az Éjjük át, ez jó másodikként, de mindenek előtt End of the World, Miley Cyrus-t hallgatjuk.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás, a könnyű zene.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Király Viktor mesél nekünk a legújabb daláról, angol nyelvű és a címe Sorry Not Sorry.
2: Nem egy új szerzemény, viszont a hangszerelése az teljesen új. 2019-ben ugye voltam egy külföldi zeneszerző táborban, ezen a dalon is egyébként két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányjal, Sofiával, és egy holland fiúval dolgoztunk össze ezen a dalon. Teljesen máshogy szólt 2019-ben, de akkor is így megvolt a potenciál, hogy ebből esetleg egy jó dal legyen, de én nem voltam megelégedve a hangszerelésre, és éveken keresztül a családom, a feleségem, mindenki ütögette a fejemet, hogy ezt ki kéne adnom.

0: a címe az, az nagyjából az, amiről beszélek, hogy ezt, nyilván lehet ezt különböző sztorikba helyezni, de ez egy ilyen bocsi nem bocsi életérzés, hogy ez vagyok én, ezt csinálom, ez az autentikus énem, ha tetszik, ha nem, bocsi nem bocsi. De egyébként szó szerint onnan jött ez az ötlet, hogy ott voltam a távolba, beszéltem a feleségemmel, de nem akarom, hogy senki írja meg ilyen cikkeket, hogy összevesztem a feleségemmel, mert csak egy ilyen kis cuki kis nem tudom, telefonbeszélgetés volt, és azt hiszem a végén mondtam neki, hogy ah, sorry not sorry, baba, de nem így fog, mert néha szoktam angolul is beszélni vele. Egyáltalán nem jellemző rám, hogy egy régi nótát így kiveszek a fiókból, és leporolom. Van egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz szokás, nekem mindig a legújabb dalom a kedvencem. És én úgy fogom fel, hogy ha valamiért a fiókba került, akkor van egy ok, amiért a fiókba került, de ez nem mindig igaz. Lássuk a Sorry Not Sorry-t. Szóval vannak olyan gyémántok, amit úgy bekerültek valamilyen módon a fiókra, és érdemes utána visszanézni rá.
1: Hey, this is Victor Kidai, and you're listening to my new track, Sorry Not Sorry, on your favorite station.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Kérj, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS

Egy dal, egy hivatalos dal, mert hogy ez volt a Gold című szám a 2026-os budapesti atlétikai világdöntő hivatalos himnusza, amelyet egyébként a svéd rúdugró világklassz is Armand, azaz Mondo Duplantis készített. Tehát a rúdugrás hamisítatlan világbajnok, a 14 világrekord, illetve két olimpiai. Ne aranyérem is. Ott van a tarsolyában, minden mellett énekel, és ő készítette el a hivatalos dalt. Ez volt a Gold, amelyet egyébként szeptember 11 és 13-a között nagyon sokat lehet majd hallani Budapesten. A folytatásban viszont itt a Csillagulásban újabb kímenságdalok teljesülnek. Hello Csillagulás, Pitbull, International Love számát kérném. Üdv Zsolt. Így szólt az első kérés, mindjárt hallgatjuk majd. Pitbull és Chris Brown dalát a 2000-es évekből. Szép napot, Rózsa Magdi Nélküled című számát szeretném meghallgatni. Ezt már a Vali örömére pörgetem. Íme egy újabb, szia, Andi vagyok Tompáról, Adéltől a Rolling in the Deep. Ezt a dalt szeretném, köszönöm. Egy korábbi Adél dal, majdhogy nem az első igazán nagy sikere. Na, hölgyeménynek jön a Rolling in the Deep mindjárt elsőként. Szia, Justin Bieber, Let Me Love You című dalát szeretném kérni a kívánság műsorban. Köszi, Ivett. Justin Bieber nem lesz egyedül, hanem azzal a DJ Snake-kel, aki egyébként a hétvégén péntek este bizony megdöngette az újszegedi partfürdőt, ugye fellépett a színfesztiválon. Egy ilyen DJ Snake Justin Bieberrel a Let Me Love You-t hallgatjuk, illetve még egy üzenet Hello Len by Alex-től az Anya című számát kérném a Csillagulásban. Nagyon jó a műsor, mint mindig. Üdv Szabina. Köszönöm szépen, örömmel hallom. Jön by Alex és a Slap GI-jal, tehát az AK-26 egyik felével az Anya című dalban, előtte Adele és a Rolling in the Deep, aztán DJ Snake Justin Bieberrel, ez lesz tehát a Let Me Love You, majd Rózsa Magditól a Nélküled című dalát hallgatjuk, a blokk végén pedig pörög Pitbull és Chris Brown, a nemzetközi szerelem International Love.

0: reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától. A Pannon Rádió.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Diestal Valhalla egyik felét hallhatjuk, aki mentálval ismét összeállt 12 év után, és kiadták a Méreg című dalt, erről mesél nekünk többek között.
2: Több éve beszéltük a mentával, hogy de jó lenne valamit csinálni, de úgy igazán körvonalazódni szerintem egy éve. Egy éve rajzolódott ki az, hogy na jó, most már akkor tényleg menjünk rá valamire.

egykor ezeket nem feltétlenül ismered el magadnak sem, csak aztán valahogy így később tényleg így a, nem tudom, így a belső hang figyelmeztet, és sokszor meg se hallod ezt a belső hangot, mondjuk csak kicsit később, és tulajdonképpen ez a dal így erre reflektál, de mind a mellett én azért azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy melankolikus, szomorú dalról beszélünk, én pláne abból, amilyen üzeneteket is kaptunk, azt érzékelem, hogy sokaknak ez a dal reményt ad. Tehát, hogy nem nincsenek egyedül a gondjaikkal, hanem azt érzik, hogy úristen, hát más is ugyanebben a cipőben jár, vagy járt, mint én. Úgyhogy így körülbelül ez azért az fontos volt, vagy így a fejünkben nagyon az volt, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen dallal térjünk vissza, hogy szerettük volna, ha kicsit azért ez egy folytatása is lenne annak, amit mi abba hagytunk régebben, tehát a hangulatát tekintve, hangszerelését tekintve, csak azért mégiscsak 20-26-os verzióban, és én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, legalábbis amúgy nagyon sok olyan üzenetet is kaptunk, hogy de jó, visszahoztátok azt a hangulatot, azt a vibe-ot, amit akkor hallottam a dalokban, és hát ezt is nagyon jó volt azért olvasni, meghallani az emberektől.

0: alapvetően volt bennem egy kétely azzal kapcsolatban, hogy hányan emlékeznek még ránk, bármennyire fura, de egyébként a személyiségem is kicsit ilyen, hogy én hajlamos vagyok, nem tudom így, már csak babonából sem merek olyat mondani egy-egy dal megjelenés előtt, még akkor sem, ha azt a dalt jónak érzem, hogy ez most jó lesz, mert hozzáteszem, manapság annyi zene, annyi tartalom jön az emberekkel szembe, hogy nagyon nehéz már megmondani azt, hogy mi talál be az embereknél. Hozzáteszem, abban nagyon hiszek, hogy önazonosnak kell lenni, és hitelesnek egy dalnak, és ha a szívből, lélekből jön az a dal, akkor azt az emberek valahogy megérzik. Tehát, hogy ezt így nem tudom megmondani, hogy miért, de átjön nekik.
1: Sziasztok! Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.
1: What's up, everybody? This is your boy Lane McCray from La Bouche. That's correct, the one and the only. And you're listening to Pannon Radio.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel. A folytatásban ebben az órában még egy kérés, egy kívánságdal teljesül, illetve újabbak még érkezhetnek, mégpedig a következő óra végéig 19 óráig a jól ismert elérhetőségek egyikén. Szia, Len, nagyon jó a Csillaghullás, csak így tovább. Az I Got a Feeling című számot kérném a Black Eyed Peas-től. Kösz szépen, RP. Mindjárt pörög majd a 2000-es évekből, jön ez a bizonyos dal. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Csupa-csupa jó zene, itt a Csillaghullásban.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: más hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

A mai kedvencek közül Alex Kenji és a Bumble egy című dal szólt itt a Csillaghullás harmadik órájának elején, ahol is a folytatásban újabb kívánságdalok teljesülnek. Halli a Talk to You számot kérném nekem és mindenkinek, akinek bejön. Köszi Alen, üdve Zsombi. Ez is egy jó kis mai kedvenc, Another és 54 Ultra. Egy jó kis house dal, a Talk to You mindjárt jön majd elsőként. Szia Kollányi Zsuzsitól szeretném kérni a Valahonnan című dalát. Ezt már Zsófi kérésére pörgetem. Szép napot, Alen, jó munkát, léci pörges le Calvin Harris-től a Miracle-t. Köldöm minden hallgatónak, üdve, Tigi. Itt szólt a következő üzenet, jön majd Calvin Harris Ellie Goulding-gal is. Szia, Avicii Levels zenét szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Evelyn. Egy igazán legendás dal. Egy előadótól, aki már sajnos túl korán távozott az élők sorából, de maradandót alkotott, ő Avicii és a Level című dala. Jön majd negyedikként ebben a blogban. Illetve még egy üzenet, szevasz! Ha lehet, akkor Tiestótól kérném a Just Be című dalát, nagyon ritkán hallani. Edwin aláírása jött ez az üzenet. Valóban Tiestónak ezt a dalát ritkán hallgatjuk, úgyhogy ezt most bepótoljuk. Én a blog végén a Just Be, előtte Avicii-től a Levels, itt lesz Calvin Harris-től az a bizonyos Miracle Ellie Goulding-gal közösen. Kollányi Zsuzsi, Lotfi Begivel és Majkával érkezik, ez lesz a Valahonnan, de mindenek előtt Another és 54 Ultra, egy nagyszerű mai kedvenc, ez a Talk to You.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754. Turn this all the way up.

0: nagy klasszikus. Have you ever seen the rain? Kis deep house-os beütéssel itt a csillagulásban. Ahol is a folytatásban egy régi motoros lemezlovas producer következik, akinek több mint 30 éve áll a pultban. Ő Sterbinski Károly, azaz DJ Sterbinski. A pályájáról, a karrierjéről mesél.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkor hifi berendezéseivel, és de ez alatt a szalagos sorsos magnót, a dekket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész minividám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye diszk jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult, tehát úgy az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel, és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Éves korom óta rengeteg zene

gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumai megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskitől a Geddán, sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett, és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Műsorajánló.
3: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádió

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal,

0: Gyógyíts meg, vagyis Heal Me, Regán Lili új dala szólt itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szia, ha lehet, szeretném kérni Dániel Fi Gergely Nem búcsúztam el című számát. Köszi Alen, üdve Andrea. Szól mindjárt Dániel Fi csapattól, azaz ugye frontember Dániel Fi Gergőjéktől, na nem búcsúztam el. Utána pedig még egy üzenet maradt hátra a mai adásból. Hali pörögön a társaságnak, meg nekem is a Forever Young. Kösz Alen, üdve Alex. Ugye ez egy klasszikus Alphaville dal, és ebben a feldolgozásban is benne van az Alphaville legendás frontembere Marianne Gold, David Guetta és Eva Max társaságában, úgyhogy jön a mindenki fiatal, Forever Young, előtte pedig Dániel Fék.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel, így hétfő este felé rápörögtünk a hangulattal, és a folytatásban nincs megállás, jön a Csillaghullás mix, és ahogy ez hétfőnként lenni szokott, a 90-es évek legjobba lesz tehát. Egy velegben mixben hallhat egészen 20 óráig, utána pedig maradva még ennél az évtizednél, 20 és 22 a között rádiós válogatás, ez vár rátok, akkor már nem mixben. Aztán Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően természetesen, ismételten számítok a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, na műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával kezdhetik meg az új tanévet a vajdasági magyar elsősök. Az MNT központi tanévkezdő ünnepségét idén Bajsán tartották. A tanszercsomagokat Magyarország kormánya támogatásával biztosítják, a Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig minden magyar tannyelvű elsős iskolatáskát kap. Holnap kezdődik az iskola. Fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre. Hívja fel a figyelmet a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség. A sofőröket arra kérik, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban és legyenek türelmesek. Elfogadta a szerb parlament a 2026-os költségvetés módosítását, amely az eredetileg tervezetnél 112,45 milliárd dinárral magasabb bevétellel számol. Több pénz jut az egészségügyre, a szociális ellátásra és az infrastruktúrális beruházásokra. A képviselők döntöttek a szerbiai állampolgároknak járó 6000 dináros egyszeri állami támogatásról, valamint több gazdasági és szociális intézkedésről is. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek vasárnap az Újvidéki Színházban. A Hadak hangja Opusz 2 Mohács 1526 című ősbemutató a történelmi tragédiát idézte fel, és azt vizsgálta, mit üzen Mohács fél évezred távlatából, az összefogás fontosságáról. A produkció Magyarország kormányának támogatásával, az MNT finanszírozásában valósult meg.
3: 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: nem Kínában készült.
1: 100%-ban
2: vajdasági.
3: Pannonrádió.
2: Pannonrádió.
1: Az interneten
2: és az FM 91,5-ön.